0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza víz szintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznos is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza víz szintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gúla formájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagúlákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.

0: Kamu reklám.
1: Hogy változik a világ? Tegnap még egy csodálatos éjszakán volt egy kannibál lánnyal. Ma meg már valahogy nem érdekel a szex.
2: Nem.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy miért neki a busztába?
2: Kamu reklám.
3: Zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni.
2: Kamu reklámot hallottak.

Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó, ha sehol egy kékli.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Tovább apadott iszatú, kábítószert adokolhattak több ember italába a Sziget rendezvényen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tovább apadott iszatú, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszatú vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 centiméteres szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halott szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat. Továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást. Ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Kábítószert adokolhattak több ember italába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 ezer embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
2: Miért mondja mindig ezt, komám?
1: Jaj, komám, ne is kérdezd. Lemegyek reggel megfejni a tehenet. Fejem, erre az a dög felrúgja a dézsát. Kikötöm a lábát, erre felrúgja a másik hátsó patájával. Azt is kikötöm, erre csap a farkával egy akkorát megindul a dézsa. Ezután felállok mögé a sámlira, hogy fölkössem a farkát a gerendához. De rövid a farka. Kihúzom a derékszíjam, a farkához csomózom, felkötöm a gerendához, erre lecsúszik a gatyám. Na ekkor jött be az asszony. Tehén lábai kikötve, állok mögötte a sámlin, felemelve tartom a tehén farkát, a gatyám meg letolva. Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
0: Amu reklámot hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Szükségesnek tartja az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök. Folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek. A titkos szavazásban 146 szavazó vette fel a szavazólapot, ugyanennyi szavazott is. Ebből 140 volt igen, 6 nem szavazat. Ez utóbbi feltehetőleg a Mi Hazánk frakciója, írja a 444.hu. A szavazás tehát érvényes volt, az országgyűlés Baka Andrást köztársasági elnökké választotta. 2026. augusztus 19-én lép hivatalba, mondta az ülés vezetője, mire a Tisza frakciója álló tapsban tört ki. Szándékosan nem foglalkozott a korábbi politikai elit a klímavédelemmel, az éghajlatváltozással, mondta a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, idén augusztusban 28%-kal több vizet tartanak meg Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. A kormányfő azt mondta, egyedinek és újszerűnek tűnhet egy olyan miniszterelnöki felszólalás, amely a klímaváltozás, vízhiány, éghajlatváltozás szavakkal kezdődik. Kijelentette, 16, de inkább 36 elvesztegetett év után 3 hónap alatt nem lehet egyszerre minden mulasztást bepótolni, de a mostani aszályhelyzet is azt bizonyítja, hogy ennek a probléma halmaznak a kezelése nem felesleges luxus, nem egy nyugati ideológiai elhajlás, hanem a megváltozott körülményekhez való egyik legfontosabb alkalmazkodás, amivel a korábbi politikai elit szándékosan nem foglalkozott. Szükségesnek tartja a vízmegosztással és atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energiához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter azzal indokolt, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros úta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdése. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az év eleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Szerdán derült, napos száraz időre van kilátás. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ingyenes Sirius Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNH bakszám. Csak a KNH faszámlát nyit.
0: Kamu reklámot hallottak.

kiáltást sodor a szél. Én tudom, egyedül fél. De holnap megint remél, és így lesz, amíg csak él. Elindul és visszatér.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi bajom, csak annyit mondani, csak hiányzom, nagyon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Jelentős többlettel zárt júliusban a költségvetés, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkent a hiány. Megszüntettük a lopást és a pazarlást, magyarázta az adatokat. A pénzügyminisztérium gyorsan tájékoztatója szerint júliusban 524 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere, ami 537 milliárd forint javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog, írta posztjában Magyar Péter miniszterelnök. Az elmúlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez végül azonban elmaradt, a héten végig működésben maradt az egyik turbina, bár egy ponton ennek működése is veszélybe került. A miniszterelnök múlt hét közepén az Orbán kormányok felelősségéről beszélt az energiaválság kapcsán. Elődeink számtalan mulasztása és tudatos rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését is Magyarországon. Eredményesnek értékelték a belügyminisztériumban azt a Budapesten megtartott 30 napos közbiztonsági akciót, amelyet több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indított a tárca a rendőrség bevonásával július közepén, közölte a tárca. A hétfői egyeztetésen Pósfai Gábor belügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Baricska Norbert Budapest rendőrfőkapitánya és Vódis Krisztina nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos vett részt, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy az akció során az elmúlt 3 hétben 154 személyt fogtak el, 118-at pedig előállítottak. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntető feljelentés készült, és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr 11.000 szolgálati órát töltött el a programban. Ismeretlen módon eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából az előbukkanásáról szóló bejelentés után. Felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a 22. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált a meder iszapjában egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy, amelyről fényképet is készített. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak helyét azonosították. Az ügyben a budapesti rendőrfőkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután már újra 28-34 fok valószínű.

0: Kamu reklám.
1: Országok tucatjainak jelent ma gondot a vízhiány. Van olaj, van gyémánt, de nincs víz. Az én technológiámmal a jó minőségű vizet porítani lehet. A vízpor kevés helyet foglal, könnyen zacskózható, szállítható. Így nagy mennyiségű, jó minőségű ivóvíz juttatható el a vízhiányos sivatagokba. Elég a helyszínen közönséges csapvízzel összekeverni. Néhány gram elég a porból, és íme kész az ivóvíz. Hát nem csodálatos?
0: Kamu reklámot.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Országos útfelújítási programot indít a kormány idén 570 kilométer újul meg. Nagyon elterjedt a Tigris szúnyog Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új Magyarországot nem építhetjük a bosszúra, jelentette ki az újonnan megválasztott államfő Baka András, aki letette esküjét az országgyűlés rendkívüli ülésén. Beszédében úgy fogalmazott, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor komolyan át kell gondolni az állam működését, az alkotmányosságot és az ország közösségének helyzetét. Szerint az ország súlyos válsággal küzd, amely a jogállamot, a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, valamint az energia és vízgazdálkodást is érinti. Hangsúlyozta, a jogállam csak akkor működhet, ha az emberek elhiszik, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Baka András szerint az új korszak egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. Hozzátette, politikai meggyőződésétől függetlenül mindenkinek ugyanannyi helyet kell kapnia a jövő Magyarországán. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő- és kopóréteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. Nagyon elterjedt a Tigris szúnyog Budapesten, a 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív Tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép alátétje, az eldugult eres csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál is. A katasztrófa védelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvaron található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez még évvégéig használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 06 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 12-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 22-6 fok van. Zene után folytatjuk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Kofa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
13: You know that I be sexy.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 12-én köszöntjük Klára nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név jelentése virágos, tiszta, fényes és ragyogó. A latin eredetű név álmodozó, de alkotóképességgel megáldott személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői szeretik magukat kifejezni az irodalom vagy egyéb művészeti ágak nyelvén. Becézése Klári, Klárika, Klárácska és Klárica jeles viselői a névnek. Balázs Klári énekesnő, Katona Klári énekesnő, Tolnai Klári színésznő, valamint önkedves Klára. Ezen a napon köszöntjük még Dina, Hilda, Hildelita, Hilár, Hilária, Hilárion, Hilárius, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisz, Klárabella, Larina, Letícia, Létó, Orália, Sugár, Sugárka, valamint Tícia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 12-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1687-tel kezdünk, augusztus 12-én megvívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait. Még ezen a napon megvívták a nagy harsányi csatát, és melynek győzelme visszafordíthatatlan tényé tette Buda visszakerülését. A 18. század végével folytatjuk. 1793. augusztus 12-én meghalt Jean Becu Dubarry, 15. Lajos francia király szeretője. Ugorjunk a 19. századra. 1831. augusztus 12-én született Helena Petrovna Blavatsky, orosz írónő, fordító, teozófus, aki társalapítója volt a Teozófiai Társaságnak. Az 1875-ben New Yorkban Henry Steele alkott és Helena Petrovna Blavatsky vezetésével alapított társaság a teozófiát egy panteisztikus filozófiai vallási rendszer támogatta, amely az egész világot behálózó vallásos egyesülésért szállt síkra. A teozófusok céljukat humánus cselekedetekben, a legmagasabb erkölcsben és tökéletességben látják, és egy 5 pontból álló világtörvényt vallanak a magukénak. Az egység, az ismétlődő visszatérés, a fejlődés, az okság és az azonosság törvényét minden lélekben az Istennel együtt. Folytassuk 1867-tel, augusztus 12-én megszületett Edith Hamilton, amerikai írónő, pedagógus, aki a mitológia szakértőjeként ismert. 9 évet lépünk előre, 1876. augusztus 12-én született Mary Roberts Reinhardt, amerikai regény és drámaírónő, aki Miss Pinkertonról szóló misztikus történeteiről a legismertebb. A 20. századdal folytatjuk. 1924. augusztus 12-én halt meg Bródy Sándor író, drámaíró, publicista. Ugorjunk 1941-re, augusztus 12-én Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill angol miniszterelnök aláírták az Atlanti chartát. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 12-én alakult a Magyar Újságírók Szövetsége. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. augusztus 12-e, szerda. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 15-től a 20. versig. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha a ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Emélkedés. Jézus a keresztény közösségi élet egyik legnehezebb, mégis fontos területéről tanít a mai evangéliumban. Mit tegyünk, ha valaki hibázik, vétkezik ellenünk, eltér az igaz úttól? A válasz, ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Aztán pedig a fokozatosságot megtartva kell őt figyelmeztetni. A helyes testvéri figyelmeztetés művészet és felelősségteljes szeretetből fakad. A másik személy háta mögötti pletyka, a haragtartás, a közöny, a jóindulatúnak nevezett félrenézés vagy a hibák takargatása alig ha fog eredményt hozni. Az első lépés négy szem közti, nem megszégyenítő, hanem testvéri, diszkrét. Nem a leleplezés a cél, hanem a gyógyulás elősegítése. Jézus nem az igazság kimondását hangsúlyozza minden áron, hanem azt, hogy keltsük fel a jó indulatot a fele barátban, hogy ő akarjon megváltozni. Ha ez nem sikerül, Jézus újabb lépéseket javasol, tanúk bevonását, majd a közösség elé fordulást. Ez fokozatosságot és türelmet feltételez. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy a közösség nem zárhatja ki az igazság keresését a szeretet nevében, és a szeretet sem lehet közömbös az igazság iránt. A bűn nem csak egyéni ügy, hanem az egész test szenved miatta. Jézus nem csak tanít, hanem példát is mutat. Ő maga is szelíden, de határozottan szólítja meg a bűnöst, és közben mindig nyitva hagyja a lehetőséget a megtérésre. Uram Jézus Krisztus, taníts engem szeretettel szólni akkor is, ha testvérem hibázik. Adj bölcsességet, hogy ne megszégyenítsek, hanem felemeljek, ne ítélkezzek, hanem gyógyítsak. Segíts, hogy mindig igazságban és szeretetben éljek, és legyek eszközöd a kiengesztelődés szolgálatában. Kérlek, légy jelen minden emberi kapcsolatomban, hogy hozzád hasonlóan én is irgalmas és türelmes legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.

0: társáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
0: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
0: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
0: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
0: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
0: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
0: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
0: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója.
1: Makettje.
0: Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
0: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása, meg az olasz zászlódó váló csapat. Ők

0: Lesznek idén?
1: Római katonáink lesznek.
0: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
1: Igen, nélkülük nincs Savaria történelmi karnevál. A Savaria légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Savariát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriásbáb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
0: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Savaria karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
1: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön, hogy a legfalánkabb állat az észak-amerikai selyemlepke? Hernyója születési súlyának 86 ezer szeresét falja fel életének első 56 napja alatt. Egy ilyen étvágyú 3,2 kg-os csecsemő életének első hete során 273 tonna élelmet fogyasztaná el.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma bifteket fogunk készíteni pirított zöldségekkel, édes burgonya pudinggal és mézes zöld mentamártással. Az elkészítése a következő: a bészint befűszerezzük és 40-60 percig pácolni hagyjuk. A bészin elkészítéséhez sütés előtt akár 1-2 nappal is elkezdhetjük. Törött borssal befűszerezzük, mustárral bekenjük, hozzáadunk 2-3 babérlevelet, és étolajba fektetve, fóliával letakarva hűtőszekrényben tároljuk. Ehhez a zöldségekkel, édes burgonya pudinggal, mézes zöld mentamártásnál el lehet felejteni a bészin 1-2 nappal előbbi bepácolását, elég, hogyha 40-60 perccel az étel elkészítés előtt pácoljuk. Szóval az édes főtt burgonyát meghámozzuk, összetörjük, sózzuk, borsozzuk, örölt szerecsendióval fűszerezzük. A tojások sárgáját hozzákeverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, és ezt is az édes burgonyához adjuk. A puding formákat kivajazzuk, lisztezzük, ezt betartsuk, mert különben a pudingok nem fognak kijönni a formából, és egyenként betöltjük a burgonyamasszát, majd vízfürdőbe helyezve a sütőben 15-20 perc alatt készre sütjük. Közben az zöldségeket feldaraboljuk és leforrázzuk, majd lecsöpögtetve vajban megpároljuk. A bészineket pedig közepesre, médiumra sütjük. A sütléből angol mustárral, mézzel és mentalevéllel mártást készítünk. Mártás elkészítésénél óvakodjunk attól, hogy a mentát már az elején belehelyezzük, ugyanis különben keserű lesz a mártásunk. Először az angol mustár, méz, majd a végén a mentát adjuk a mártáshoz. A húst burgonya pudinggal és pirított zöldségekkel a mártás alá öntve forrón előmelegített tányérra tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbiradio.hu.
3: A rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ezen a nyári napon Klára nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 22.6 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1936. Negyedik Béla panaszolta, hogy némely nemesek, kik felségsértésben elmarasztaltattak, ingóságaikat és egyéb javaikat szerzeteseknél elrejtették. A pápa ezek után elrendelte, hogy a letétemények megszüntetését az egyház fenyítéssel segítse. 1962. közzéteszik az Országos Pedagógiai Intézet létesítéséről szóló kormányhatározatot. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió.
2: Szívem szó!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma 9 órától kezdve a Movie and Music című műsorunkkal folytatjuk, amelyben filmajánlókkal és zenével várjuk Önöket. Ezt követi 10 órától a Cocktail című magazin műsorunk, amelyben érdekes témákat és embereket mutatunk be 2 órán keresztül. Délben a Daily Hír összefoglaló tájékoztatja Önöket a legfrissebb hírekről. 13 órától a Délután című műsorunkban interjúk, riportok és kulturális, szociális és közéleti eseményekről szóló tudósítások várják az érdeklődőket. 14 órától a Zamat című műsorunkban finom falatokat kínálunk a konyhából, szintén 2 órán keresztül. 16 órától a Retikül című női magazin műsorunkban csajos hírek és kevés foci várja a hölgyeket. 17 órától a Nagy Generáció című retro műsorunkban a 70-es és 80-as évek zenei világának legnagyobb alakjai lesznek a főszereplők. 18 órától az esti hírösszefoglaló műsorunkban a nap legfontosabb eseményeiről, idézeteiről, névnapokról és évfordulókról tájékozódhatnak. 19 órától a Vers Esti Mese Kabaré című műsorunkban irodalmi és szórakoztató tartalmakkal várjuk Önöket. 21 órától ismét a Movie and Music című filmajánló műsorunkkal találkozhatnak, majd 22 órától a Cocktail című magazin műsorunk zárja a napot. Érdekes témákkal és emberekkel 2 órán keresztül. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt, azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Romlott az elhelyezkedési esélyek megítélése egy biztosító által végzett felmérés szerint. A februárban mért 18%-ról, a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okoznak gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció. Megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek. A hétvégéig folyamatosan melegszik az időjárás, szombaton és vasárnap már ismét 35 fokos kánikulára számíthatunk. Ma is sok lesz a napsütés országszerte, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Augusztus 12-e szerda. A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virágbenedek utcában, holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki.
9: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
0: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Klára nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg hazánk területén 22-5 fok van, a mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 12-én köszöntjük Klára nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név jelentése virágos, tiszta, fényes és ragyogó. A latin eredetű név álmodozó, de alkotóképességgel megáldott személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői szeretik magukat kifejezni az irodalom vagy egyéb művészeti ágok nyelvén. Becézése Klári, Klárika, Klárácska és Klárica jeles viselői a névnek. Balázs Klári, énekesnő. Katona Klári, énekesnő, Tolnai Klári, színésznő, valamint önkedves Klára. Ezen a napon köszöntjük még Dina, Hilda, Hildelita, Hilár, Hilária, Hilárion, Hilárius, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisz, Klárabella, Larina, Letícia, Létó, Orália, Sugár, Sugárka, valamint Tícia nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 12-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1687-tel kezdünk, augusztus 12-én megvívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait. Még ezen a napon megvívták a nagy harsányi csatát, és melynek győzelme visszafordíthatatlan tényé tette Buda visszakerülését. A 18. század végével folytatjuk. 1793. augusztus 12-én meghalt Jean Becot Dubarry, 15. Lajos francia király szeretője. Ugorjunk a 19. századra. 1831. augusztus 12-én született Helena Petrovna Blavatsky, orosz írónő, fordító, teozófus, aki társalapítója volt a Teozófiai Társaságnak. Az 1875-ben New Yorkban Henry Steele Olcott és Helena Petrovna Blavatsky vezetésével alapított társaság a teozófiát, egy panteisztikus filozófiai vallási rendszer támogatta, amely az egész világot behálózó vallásos egyesülésért szállt síkra. A teozófusok céljukat humánus cselekedetekben, a legmagasabb erkölcsben és tökéletességben látják, és egy 5 pontból álló világtörvényt vallanak a magukénak. Az egység, az ismétlődő visszatérés, a fejlődés, az okság és az azonosság törvényét minden lélekben az Istennel együtt. Folytassuk 1867-tel, augusztus 12-én megszületett Edith Hamilton, amerikai írónő, pedagógus, aki a mitológia szakértőjeként ismert. 9 évet lépünk előre, 1876. augusztus 12-én született Mary Roberts Reinhardt, amerikai regény- és drámaírónő, aki Miss Pinkertonról szóló misztikus történeteiről a legismertebb. A 20. századdal folytatjuk. 1924. augusztus 12-én halt meg Bródy Sándor író, drámaíró, publicista. Ugorjunk 1941-re, augusztus 12-én Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill angol miniszterelnök aláírták az Atlanti chartát. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 12-én alakult a Magyar Újságírók Szövetsége. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Jó,

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. augusztus 12-e, szerda. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 15-től a 20. versig. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha a ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Emélkedés. Jézus a keresztény közösségi élet egyik legnehezebb, mégis fontos területéről tanít a mai evangéliumban. Mit tegyünk, ha valaki hibázik, vétkezik ellenünk, eltér az igaz úttól? A válasz, ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Aztán pedig a fokozatosságot megtartva kell őt figyelmeztetni. A helyes testvéri figyelmeztetés művészet és felelősségteljes szeretetből fakad. A másik személy háta mögötti pletyka, a haragtartás, a közöny, a jóindulatúnak nevezett félrenézés vagy a hibák takargatása alig ha fog eredményt hozni. Az első lépés négy szem közti, nem megszégyenítő, hanem testvéri, diszkrét. Nem a leleplezés a cél, hanem a gyógyulás elősegítése. Jézus nem az igazság kimondását hangsúlyozza minden áron, hanem azt, hogy keltsük fel a jó indulatot a fele barátban, hogy ő akarjon megváltozni. Ha ez nem sikerül, Jézus újabb lépéseket javasol, tanúk bevonását, majd a közösség elé fordulást. Ez fokozatosságot és türelmet feltételez. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy a közösség nem zárhatja ki az igazság keresését a szeretet nevében, és a szeretet sem lehet közömbös az igazság iránt. A bűn nem csak egyéni ügy, hanem az egész test szenved miatta. Jézus nem csak tanít, hanem példát is mutat. Ő maga is szelíden, de határozottan szólítja meg a bűnöst, és közben mindig nyitva hagyja a lehetőséget a megtérésre. Uram Jézus Krisztus, taníts engem szeretettel szólni akkor is, ha testvérem hibázik. Adj bölcsességet, hogy ne megszégyenítsek, hanem felemeljek, ne ítélkezzek, hanem gyógyítsak. Segíts, hogy mindig igazságban és szeretetben éljek, és legyek eszközöd a kiengesztelődés szolgálatában. Kérlek, légy jelen minden emberi kapcsolatomban, hogy hozzád hasonlóan én is irgalmas és türelmes legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus

0: És úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
0: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
0: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
0: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
0: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
0: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
0: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
0: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
0: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
0: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtok olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
0: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakónapok

0: majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója, makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
0: Elsősorban online felületen, a Savaria Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
0: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
0: Igen, nélkülük nincs Savaria történelmi karnevál. A Savaria légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Savariát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Savaria Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
0: Szeretettel várunk mindenkit.
2: Hobbi Rádió.
3: Fogyalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön, hogy a legfalánkabb állat az észak-amerikai selyemlepke? Hernyója születési súlyának 86 000-szeresét falja fel életének első 56 napja alatt. Egy ilyen étvágyú 3,2 kg-os csecsemő életének első hete során 273 tonna élelmet fogyasztana el.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1936. 4. Béla panaszolta, hogy némely nemesek, kik felségsértésben elmarasztaltattak, ingóságaikat és egyéb javaikat szerzeteseknél elrejtették. A pápa ezek után elrendelte, hogy a letétemények megszüntetését az egyház fenyítéssel segítse. 1962. Közzéteszik az Országos Pedagógiai Intézet létesítéséről szóló kormányhatározatot. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete nyárzáró közösségi napra várja tagjait augusztus 15-én, szombaton reggel 9 órától. Olvasható portálunkon, hogy az Egyesület Gyulai Körzeti Csoportja augusztus 11-én egészségügyi témájú előadást szervez a megújult Gyulai Vigadóban. Kiemelték, hogy az MVGOS évtizedek óta támogatja a vak és gyengénlátó tanulókat azzal, hogy a tankönyveket hozzáférhető formátumban biztosítja számukra. A szervezet munkatársai idén is digitális, braille és nagyított síkírással készítik el az iskolák által megrendelt tankönyveket. A látássérült szülők gyermeknevelési periódusairól is olvashatnak a hallgatók a hobbyradio.hu oldalon, ahol részletes cikkek várják az érdeklődőket. Az MVGOS elnökének írása is olvasható a portálon, amelyben az érdekképviselet rögös útjairól és a látássérült emberek esélyegyenlőségéért folytatott munkáról számol be. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 9 órakor kezdődik a Movie and Music című filmajánló műsorunk, amelyben a legújabb filmekről és zenékről beszélgetünk. Ezt követi 10 órától a Cocktail magazin műsor, amelyben érdekes témákat és embereket mutatunk be 2 órán keresztül. Délben a Déli hírösszefoglaló tájékoztatja Önöket a legfrissebb hírekről. 13 órától a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják, amelyek a kulturális, szociális és közéleti eseményekről szólnak. 14 órától a Zamat című műsorban finom falatokat kínálunk a konyhából, szintén 2 órán keresztül. 16 órától a Retikül női magazin műsorban csajos hírek és kevés foci várja a hallgatókat. 17 órától a Nagy generáció retro műsorban a 70-es és 80-as évek zenei világának legnagyobb alakjai ilevnednek meg. 18 órától az esti hírösszefoglaló összefoglalja a nap legfontosabb eseményeit, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától a Vers esti mese kabaré című műsorban esti érdekességek, riportok, interjúk és tudósítások várják a hallgatókat. Végül 21 órától ismét a Movie and Music filmajánló műsor, majd 22 órától a Cocktail magazin műsor zárja a napot 2 órán keresztül. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Vizsgálat zajlik a Pécsi Tudományegyetem filozófia kara kapcsán. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Augusztus végén távozik a legfőbb ügyész. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vizsgálat zajlik a Pécsi Tudományegyetem filozófia doktori iskolájának működése és akkreditációja kapcsán, miután az intézmény egyik oktatója nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy szerinte fideszes és KDNP-s politikusok jutottak érdemtelenül tudományos fokozathoz. Az egyetem vezetése egy lezárult etikai vizsgálat nyomán októberben a doktori iskola megszüntetését javasolhatja a szenátusnak. Az érintett kar dékánja azonban valótlannak és jogsértőnek nevezi a vádakat. A Pécsi Tudományegyetem keddi közleményében jelezte, hogy pártatlanul és szakmailag megalapozottan kívánja tisztázni az ügyet. Az Alkotmánybíróság augusztus 13-án, azaz most csütörtökön tárgyalja a Fidesz-KDNP indítványát, amely az uniós forrásokhoz való hozzáférést biztosító reformcsomag egyik kulcstörvényének megsemmisítését kéri, mindössze bő 2 héttel a helyreállítási alap augusztus 31-i végső határideje előtt. Az ellenzéki képviselők a jogalkotási eljárás szabálytalanságára hivatkozva a teljes törvényt támadják, emellett külön kifogásolják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság kibővített jogköreit és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását. Augusztus végén távozik a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be a legfőbb ügyészi tisztségéről való lemondását az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek. A legfőbb ügyész egyben kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy a törvényben rögzített 6 hónap helyett a lemondási időt rövidebb időtartamban állapítsák meg. A parlament ennek most eleget tett, így már augusztus 25-én távozhat posztjáról. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az országos vérellátó szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján megtalálhatók. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a Cibbank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem lesz. Az északi-észak-keleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 12-e szerda. A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Melyik ital a legrosszabb a vesélyeknek a hőségben? Nem az üdítő a legnagyobb probléma. A nyári hőségben az alkohol a legrosszabb választás, hiszen vízhajtó hatású. A kávé és az energiaitalok a magas koffein tartalmuk miatt szintén vízhajtó hatásúak lehetnek. Ha ezek mellé ráadásul kevés vizet iszol, a vesélyt sokkal nagyobb terhelést kapnak. Szóval egy nyári fesztiválon vagy egy kerti partim az alkohol és a koffein fogyasztás mellé mindig gondoljatok néhány pohár plusz vízre is.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a daluk.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre!
3: Egészségedre!
2: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül! Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Emelkedtek a tanszerek árai, teljesen kiszáradt egy tó a Kiskunságban. Csak nem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Az áremelkedés a mindennapi kiadásokat is érinti, hiszen az iskolai étkezésért 3,1%-kal, az óvodai és bölcsődei étkezésért pedig 3,9%-kal kérnek többet a közétkeztetők. Az oktatási szolgáltatások terén átlagosan 4,9%-os drágulás ment végbe. A gyermekruházat átlagára ugyanakkor 1%-kal, a sportszereké pedig 0,6%-kal mérséklődött, miközben a boltokban kapható tankönyvek ára nem változott a Népszava beszámolója szerint. Ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a ketchup.hu. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt, az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt, a nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápi pócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelo szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja. Az átvonult hideg front után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra! A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 12-e szerda. A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki.
11: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. I've been
13: traveling over. Kellemes rádiózást és jó ételt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez egy újabb Movie and Music egy óra hosszában, amelyben a mai műsorban egy kicsit eltérünk az átlagostól, hiszen egy olyan emberkéről fogunk ma beszélgetni, aki valójában nem is a filmvásznon, hanem inkább a színpadok rejtekében jár kell nagyon, de nagyon otthonosan. Ő nem más, mint Elvis Presley, akiről néhány film is készült. Így például a Warner 7 Elvis filmet adott ki Magyarországon DVD-n, mint például a Burton Rock, Szerelem Las Vegasban, 1001 éj rock'n'roll, Kipörögve, bepörögve, Csőstül a bajban, Gyorsiramban és a Gondolányokkal. Miért jelenik meg magyar szinkron nélkül monóhanggal 7 Elvis film Magyarországon, kérdezhetnénk magunktól, hiszen nincs évfordulója az ikonnak, születésének 70. évfordulója majd csak jövőre lesz, és szerintem hullámvölgyben van nálunk az Elvis kultusz. Nyilván filmtörténeti jelentőségű az ügy. Nézzük hát. Elvis kezdettől fogva filmsztár akart lenni. Egy új Clark Gable, vagy inkább egy új Rudolph Valentino. Szívesen képzelte magát a latin szerető szerepében, ezért növesztette híres parkóját, és ezért készítetett magáról filmesztelen fényképeket, melyeken romantikusan, komoran és kihívóan merett a lencsébe. Sőt, azt is terjeszteni kezdte magáról, hogy anyai ágon olasz ősöktől származik. Visszatekintve nem is járt messze az igazságtól, hiszen ő lett a filmvászon első tínédzser Valentinója. Piszokszőke haját pedig holló feketére festette. Na de nézzük, itt lesz például velünk a mai műsorban a My Way című száma. My Way.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Jövő zenék egy órában az önök kedvéért.
7: Az önök kedvéért.
8: Elvist Hollywoodban sem hagyta el a szerencse, mely már korábban a születőben lévő rock and roll világában mellé szegődött. A fiatal, szelíd, lázadó szerepköre ugyanis James Dean halála után egy évvel már betöltetlen volt. Az 50-es évek elejétől egyre több filmet készített a modern fiatalokról. Marlon Brando vetette meg a műfaj alapjait a Vadban, melyet a magyar származású László Benedek rendezett 1954-ben. A film egy motoros bandai is az általuk rettegésben tartott kisváros konfliktusairól szól. 1956-ban elkészült az irányzat legjobb alkotása a Haragban a világgal, James Dean-nel a főszerepben, melyből az is kiderül, hogy a srácok zavaros viselkedése a szülők pszichológiai és erkölcsi hiányosságának az eredménye.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hobby and Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: Első filmjének bemutatója 1956. november 15-én volt. A Love Me Tender, vagyis Szeresd gyengéden, nem igazi rock and roll film volt, ráadásul a végén a hős meghalt, de persze csak annyira, hogy a végén még egy dalt el tudjon énekelni. Ám már az első filmjénél kiderült, ami aztán az összes későbbi filmjére is jellemző volt, tök mindegy milyen a film, tök mindegy milyen benne Elvis, csak ott legyen a vásznon. A filmek apró pénzbe kerültek, és még Elvis csúcsgázsiával együtt is annyira olcsón hozták ki őket, hogy egyszerűen nem tudtak bebukni vele. A stúdió producert és Elvis menedzserét, avagy az ezredest csak a pénz érdekelte, Elvis pedig filmsztár akart lenni. Nem színész, hanem filmsztár, igazi hollywoodi sztár.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: A rock and roll hiába volt új világ, a 30-as, 40-es évek zenés filmjeinek hagyományát követve vitték filmre. Nem csak az ósdi jazz lengel és elavult készszorongatással fűszerezett párbeszédekben bővelkedő történetet láthatunk ezerszer, de az eredetinek mondott tánclépéseket is, a zenei betéteket, a konfliktusokat és a karaktereket is. Elvis is ugyanabban a fiktív világban lebeg, ahol a korábbi zenés filmek sztárjai. A lázadás tekintetében megközelíteni sem tudta Brandót vagy mint mondjuk ki, csapnivaló színész volt, ami vélhetően újabb frusztrációkkal terhelte, amúgy sem patyula tiszta lelkét. A filmsztárrá válás rögös útján a legnagyobb problémája az volt, hogy a filmjeiben mosolyognia kellett, miközben azok a színészek, akik nagy hatással voltak rá, így például Brando, Bogart vagy Dean, sosem mosolyogtak. Elvisnek pojácának kellett lennie, de miért is hitte, hogy egy mosoly nélküli komoly szerepben megválthatja a világot? Első szerepe ugyanis ilyen volt, és meg is bukott vele. Nem hiszem, hogy egy-két vigyorom múlt volna a karrierje. Ráadásul példaképei nem csak egyszerűen tehetségesek voltak, hanem ős tehetségek. Elvis berobbant a zenébe, mindent vitt a tévében, és logikusnak tűnt, hogy a filmvásznat is meghódíthatja majd. Hát ez nem sikerült, pedig erre vágyott a legjobban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
7: A kialakulóban lévő tévékultúra egyik első emblematikus sztárja is Elvis lett. Miért bukott akkor el a nagyvásznon? Akkoriban a tévé legnépszerűbb műsora a Képes Rádiósó volt. Egy fél ország ült esténként a készülékek elé, hogy láthassa a két dal erejéig színpadra kacsázó Elvist. Mi egyebet tehettek volna, hiszen akkoriban nem volt nagy választék. Presley menedzsere megrendelte az összes létező Pitianer leégett, kiöregedett és zöldfülű varieté számot, amely még fellelhető volt az országban. A varieté táncosok, bűvészek, zsonglőrök, jódliművészek, lokálkomikusok és lemezlovasok garmadájával kiegészítette egy showt, melynek szenzációja Elvis fellépése volt. A műsorban ő volt a sztár, jobban mondva az egyetlen épkézláb fellépő, akinek előadása társai bárgyú produkciói mellett még kiemelkedőbb, emlékezetesebb lett. Még a zenekar sem egy tehetséges csapat volt, ami egy ilyen orgánumú és kaliberű művésznek járt volna, hanem egy olcsó hatfős bárzenekar. A délutáni Presley Show közönségének átlagos korhatára 13 év, és ennek 90%-a nőnemű volt. A bárgyú fellépők egymást váltogatják, miközben az ingerült tini tömeg egyre dühöttebben akarja Elvist. A közönség extázisban, a fellépők produkciójukat félbehagyva menekülnek le a színpad, gyengébb idegzetűek pedig sírva fakadnak. Egymás után jönnek a szórakoztatóipar kamikázéi, miközben a közönség eszét veszti a kielégítetlenségtől. Aztán fellép a színpadra a király, a közönség extázisban őrjön érte. Hát, megérdemelte.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Elvis szerepei süllyedésének egyes állomásaiként is értelmezhetőek. Minél mélyebbre jutott a drog és a spirituális örömök világában, annál kevesebb energiát ölt szerepeibe, annál kevésbé érdekelte, hogy miben játszik és kit játszik. A kezdeti brandós álmok filmes pályájának végére egy hét alatt összedobott B-kategóriás mozikba redukálódott. Gyakran emelte át a hóbortjait a filmekbe, így például Elvis az autóversenyző, Elvis a sztárénekes, Elvis az autóversenyző sztárénekes, Elvis a karatézó. Amikor Elvist besorozták, megjelent a vászon Elvis a katona. Pályája végére ott tündökölt a maga valóságában, Elvis a vaskezű menedzser ügyefogyott bábúja. Hát kedves hallgatóim, ennyi fért a mai egy óra hosszás műsorba, habár egy ekkora emberről, mint Elvis Presley, talán egy egész napos műsor is kevés lenne, hogy mindent el tudjunk mondani. Na de akinek felkeltettem az érdeklődését, egy jó pár filmet meg tud nézni, amelyben a főszereplő maga Elvis Presley, avagy a rock and roll királya, és az egyik legjobb énekes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
1: Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt, azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. A libanoni parlament kedden megszavazta a halálbüntetés eltörlését, ezzel az ország a térségben elsőként számolta fel a legsúlyosabb büntetési nemet. A döntést az igazságügyi miniszter és a nemzetközi jogvédők egyaránt történelmi jelentőségűnek nevezték, az Európai Unió pedig mérföldkőnek minősítette. Az MTI hozzátette, kivégzést 2004 óta nem hajtottak végre az országban. Az új szabályozás szerint a törvény hatályba lépése előtt elkövetett bűncselekményekért a jövőben élet fogytiglani szabadságvesztés szabható ki. A hétvégéig folyamatosan melegszik az időjárás, szombaton és vasárnap már ismét 35 fokos kánikulára számíthatunk. Ma is sok lesz a napsütés országszerte, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-észak-keleti szél. Délután 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 12-e szerda. A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt a Hobby Rádióban!
4: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
7: Mindenkinek kellemes szép délelőttöt kívánok, én Tóth Mihály Nikolát vagyok, ez pedig már a mai Vekker. Ebben az órában a kizárólag alkoholmentes koktélhoz a hozzávalók a következők. Az első randevún ellopta a nő autóját, ez egy érdekes cikknek ígérkezik, nem sokára erről fogok beszámolni, de szó lesz még McCombert Debbie a Rokoni Alapon című könyvéről, mert hogy könyvajánlóval is érkezek nem sokára, illetve 60 centinél vékonyabb a combja, lehet, hogy gyenge a szíve, egy szívinfarktussal kapcsolatos kockázati elemzős cikket hoztam önöknek ma így életmód kapcsán, illetve ebben az órában szó lesz még arról, hogy romlik az agyműködés egy formás kebel miatt. Persze, ez csak is a férfiakra igaz, nos, ez vár önökre ebben a 60 percben, de remélem, hogy a következő egy órában is engem, illetve minket választanak, mert hogy a mai témánk nem más, mint az állati eredetű harapásuk és ellátásuk, szó lesz itt kutyáról, macskáról, kígyóról és sok egyéb állatról, valamint egy orvos segítségét kértem, hogy mi is a teendő, hogyha megharapott minket az állat, vagy mi is a teendő, mire elérünk magához, az orvoshoz. Tehát ez vár önökre a következő 60 percben, remélem, hogy együtt fogjuk kevergetni, kavargatni, na megfogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Kiváló jó zenéket is hoztam önöknek, már is ebből forog egy, utána pedig, ahogy ígértem, egy érdekességgel fogok visszatérni, miszerint az első randevún ellopta a nő autóját.
4: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.

0: Happy Rádió. Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Ahogy ígértem itt a koktélben, már is visszatértem azzal, hogy az első randevún ellopta a nő autóját. Ez egy érdekesség, valamint egy különlegesség, hogy egy férfi hogy is képes erre. Egy biztos, hogy a történet így alakult. Vacsorázni hívta a vadonatúj nőismerősét egy férfi, de nem várt módon végződött az este. Az étkezés befejeztével a hódító mondva csinált ürüggyel elkérte a nő kocsijának kulcsait, majd elhajtott az autóval. Jó dolog, ha még az első randevún kiderül, hogy nem olyan a leendő partner, amilyennek elképzeltük, mert rengeteg kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, de nem jó, ha már eleve súlyos incidens formájában derül fény az igazságra. Egy 27 éves detroiti nő sokat tudna mesélni erről. A névtelenségbe burkolózó fiatal hölgyet egy hétpróbás, bár szerencsére elég ostoba szélhámossal hozta össze a sors egy kaszinóban. A 23 éves férfit ő Chrisként ismerte, valódi neve azonban Terence, és egy héttel első találkozásuk után ültek össze egy étteremben randevúzni. A vacsora egészen addig kellemesen is zajlott, amíg McCoy el nem kérte a nő kocsijának kulcsait, hogy kivegye a kesztyűtartóból a pénztárcáját, akkor viszont váratlan fordulatot vett az este. A férfi járműbe pattanva szó nélkül elszágbodott. Mintha a kocsi ellopása nem lett volna elég, a nő hátizsákja is oda lett az autóval együtt, benne egy laptoppal, egy fényképezőgéppel, egy iPoddal és 300 dollárral, ráadásul még a számlát is az áldozatnak kellett rendeznie. A szerencséje az volt, hogy a telefonját magánál tartotta, bűnöző partnere ugyanis korábban többször is írt neki, sőt fotót is küldött magáról, így a rendőrök meglehetősen gyorsan kézre tudták keríteni. A szerelem persze vak, na de ennyire? Kérdezem én. Persze nem lehet ezt előre látni, egy biztos, hogy vannak sajnos ilyen férfiak is, persze nőkben is van, azt gondolom, úgyhogy válogassuk meg, hogy kivel randevúzunk. Azonban a jobbnál jobb zenék már is érkeznek itt a koktél első órájában, utána könyvajánlóval folytatjuk, melyben ma Mekomber Debi a Rokoni Alapon című könyvét ismertetem önökkel.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a koktélban már is elérkeztünk a könyvajánlóhoz, melyben ma Mekomber Debbie a Rokoni Alapon című könyvét ismertetem önökkel. Paul Manning hitetlenkedve nézi hirtelen elhuny hitvesét, akiben Lee az elveszett nővért siratja. De túl sok tennivaló vár rájuk ahhoz, hogy csak gyászoljanak. A megőzve gyűlt férfinak egy csecsemő kislányról és a 4 éves ikrekről is gondoskodnia kell. Bár Lee minden este megérkezik, hogy ellássa, vigasztalja a gyászoló családot, a férfi az összeomlás télére jut. Elfogadja hát sógornőjének javaslatát, aki munkahelyéről kilépve a félárvák főállású pótanyja lesz. Paul egyre jobban vonzódik a lányhoz, mivel Lee sem tud ellenállni a férfinak, mindnyájuk számára házasság tűnik a legjobb megoldásnak. Oldódik a gyász, erősödik a szerelmük, vajon ennek fénykörében az egész család boldogságra lel? Erre a kérdésre lehet megtalálni a választ, hogyha önök is elolvassák Mekomber Debbie a Rokoni Alapon című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Néhány kiváló zene után itt a koktélban arról lesz szó, hogyha valakinek 60 cm-nél vékonyabb a combja, akkor vajon gyengébb be a szíve?
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a koktél első órájában egy tanulmányt hoztam önöknek, melynek címe így szól: 60 centinél vékonyabb a combja, lehet, hogy gyenge a szíve. Pánikra semmi ok, már is mondom ezt a tanulmányt. Egy pénteken közzétett tanulmány szerint a 60 cm-nél kisebb kerületű combban rendelkező nőkre és férfiakra a korai halálozás és szívbetegség jelentősen megnövekedett kockázata leselkedik. A meglepő eredmény újabb előjellel vértezi fel az orvosokat a kardiológiai kockázati tényezőket illetően, írják az egyik szakfolyóiratban. Két kutató, a Koppenhágai Egyetem kórház kutatói 1436 férfi és 1380 nő adatait vizsgálták, akik testméreteit Dániában rögzítették az 1980-as évek végén. Az ezt követő 12 évben több mint 400 résztvevő hunyt el, és további 540-en szenvedtek szív- és érrendszeri betegségekben. A férfiak létszámukat tekintve 2-1 arányban felülmúlták a nőket. A szívbetegségek nélkül túlélő résztvevők jelentősen vastagabb combbal rendelkeztek, miután a többi kockázati tényezőt, az elhízást, a dohányzást, a magas koleszterint is figyelembe vették. A comb kerületét tekintve egyértelműen megmutatkozik egy bizonyos küszöbb hatás. A 60 centinél kisebb combkerületű személyek esetében jelentősen megnőtt a korai halálozás kockázata, foglalta össze a tanulmányt az egyik kutató. A rossz híre a sonka méretű combban rendelkezőknek, hogy a vastagabb comb semmilyen előnnyel sem jár. A küszöbérték felett nem mutattak ki további előnyt. Egyikük esetében sem, írták a szerzők. A legvékonyabb combúak esetében háromszor akkora volt a halálozás valószínűsége, mint a 60 cm átmérőjű combban rendelkezőknél, és esetükben közel kétszer nagyobb volt a szívbetegségek kockázata is. A dán kutatócsoport szerint a kis comb az alacsony szívizom tömegjelzője lehet, ennek bizonyításához azonban további vizsgálatok szükségesek. A korábbi kutatások azt mutatták, hogy egyértelmű összefüggés áll fenn a szívbetegség és az elhízás, illetve az alultápláltság között. Ez azonban az első alkalom, hogy a kutatók a combméret a szív egészségére gyakorolt hatását vizsgálták. A szerzők úgy vélik, ezt az eredményt is hozzá lehet adni a jelenleg alkalmazott többi mértékegységhez, például a testtömegindexhez vagy a derék és a csípő bőséghez, amelyekkel a kardiológiai kockázatot értékelik. Egy független szakértő azonban szkeptikusan vélekedik az eredmény diagnosztikai eszközként való alkalmazásáról. Nem valószínű, hogy a comb kerületek klinikai értelemben hasznosnak fog bizonyulni, írta Jan Scott, az ausztrál kórház orvosa, aki szintén ugyanebben a szakfolyóiratban kommentálta az előbb említett tanulmányt. Döntsék el önök, hogy vajon miben hisznek, illetve önök szerint mi a csinos, azonban ez az új dán kutatás azt mutatta ki, hogy a 60 centinél vékonyabb comb esetében sokkal gyengébb a szívünk. Csak hogy jó hírt is hozzak önöknek, nem sokára kiváló zenék után itt a koktélban arról lesz szó, hogy romlik az agyműködés egy formás kebel miatt, no, a férfiakra kell gondolni.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
3: Reklám!
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80.
8: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
9: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
8: Nem lehet, hogy vírusos?
9: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
8: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
9: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
8: Majd ők megoldják.
9: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
8: Ők távolról is megoldják.
9: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
8: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Újra itt vagyok a koktél első órájában, és arra keressük a választ, hogy vajon romlik az agyműködés egy formás kedvel miatt. Nem tudnak gondolkodni a szép nőktől a férfiak, ez a lényeg ennek a cikknek. Holland pszichológusoknak sikerült bebizonyítani, hogy a férfiak agyműködése romlik a vonzó nők társaságában. 40 heteroszexuális fiatal férfival végeztettek az emlékező képességet vizsgáló feladatokat az egyik egyetem pszichológusai. A diákoknak egy képernyőn felbukkanó számokra kellett figyelniük, és ha egy szám kétszer is megjelent egymás után, azt jelezniük kellett. A tesztet a kísérlet minden résztvevője kétszer végezte el, a két alkalom között pedig néhány percet egy vonzó nő társaságában töltött. A férfiak teljesítménye a második alkalommal sokkal rosszabb volt, mint először. A holland pszichológusok szerint azért romlott nagymértékben a férfiak teljesítménye, mert túlzottan sok erőforrásukat kötött le, hogy jó benyomást tegyenek az ellentétes nem képviselőire. Megállapítottuk, hogy a férfiak kognitív funkciói ideglenesen csökkennek, miután kapcsolatba léptek egy csinos nővel. Ennek az lehet az oka, hogy túlzottan is a reprodukcióra fókuszálnak, írják a kutatók a vizsgálat eredményeit közlő egyik pszichológiai szaklapban. A pszichológusok szerint a vonzó nők jelenléte az iskolákban vagy a munkahelyen is rossz hatással lehet a férfiak teljesítményére. A nem túl meglepő végeredménnyel zárult kísérletet a pszichológusok 40 diáklánnyal is megismételtették, akik jóképű férfiakkal beszéltek. A kísérletben résztvevő nőknek a teljesítménye nem volt rosszabb a második alkalommal, mint először. Tehát ez a kutatás bebizonyította, hogy a férfiak nem tudnak gondolkodni, vagy legalábbis lassabban tudnak gondolkodni a szép nők láttán, ezért, kedves hölgyeim, ezt ne használjuk ki.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbirádió.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken léptől. A Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor.
7: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, Baluval.

0: Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elkalandozzanak, elszaladjanak máshová, mert hogy a következő órában szó lesz arról, hogy az állati eredetű harapásokat hogyan is kell ellátni, hogyan is kell kezelni, illetve mi a teendő, míg eljutunk az orvoshoz. Ezt a témát fogjuk körbejárni a következő órában, remélem, hogy akkor is számíthatok az önök figyelmére, no meg együtt fogjuk szürcsölni, kavargatni, no meg iszogatni a kizárólag alkoholmentes koktélt.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés, évvégéig használhatók a régi típusú személyigazolványok. Medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. A megválasztott államfő beszédében hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, egyszer van szükség igazságtételre és méltányosságra. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő és kopó réteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Grave Lines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Grave Lines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték, az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Az átvonult hidegfront után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: ahol a jó zene tovább él.
6: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
7: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok. Remélem, hogy ebben a 60 percben is jól fogják magukat érezni, mert hogy a mai téma nem más, mint az állati eredetű harapások és ellátások. Szó lesz itt kutya és macska harapásról, a veszettségről, no meg arról, hogy harapás esetén azonnal forduljunk orvoshoz, de ameddig eljutunk az orvoshoz, vajon mit kell tennünk? Erről lesz szó ebben a 60 percben, nagyon-nagyon remélem, hogy most is velem tartanak.
6: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Műsorajánló.
9: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ahogy ígértem, el is kezdjük a mai témánkat, ami nem más, mint az állati eredetű harapásuk és ellátásuk. Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a lakásunkban, kertünkben tartunk valamilyen házi állatot, azonban sokan nem vagyunk tisztában azzal, mi a tendő, ha minket vagy valamelyik családtagunkat harapás ér. Mikor kell feltétlenül orvoshoz fordulni ebben az esetben? Milyen bejelentési kötelezettségei vannak a gazdának és az érintetteknek? Nos, ezekre keressük a választ. A leggyakoribb a kutya, illetve a macska harapás. A harapásos balesetek többsége a kutyák miatt következik be, a területvédő magatartásuk miatt. A macskák nem védik a fenség területüket, főleg akkor harapnak, amikor az ember valamiért fogva tartja őket, vagy közbeavatkozik a macskák verekedése közben. Egyéb házi állatok, így a lovak, a tehenek, a disznók ritkábban harapnak, de méretük és erejük oly mértékű, hogy súlyos sérülés lehet a következmény. A vadállatoktól szerzett harapások napjainkban már igen ritkán fordulnak elő. Néhány jó zene után pedig a témánkat azzal folytatjuk, hogy a veszettség halálos veszélyt jelenthet.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Ahogy mondtam, a veszettség halálos veszélyt jelenthet. A kutya harapás jellegzetes, rongyolt, szakadt kinézetű, míg a macska harapás mély, szúrt sebben jár, mely gyakran befertőződik. A fertőzött harapás fájdalmas, duzzadt és vörös. A kutya és a macska harapás súlyossága attól függ, hogy mennyire mélyesebb, van-e esély az elfertőződésre, és hogy a kutya veszett volt-e. A veszettség vírus által okozott halálos kimenetelű betegség, amely valamely fertőzött állat harapásával terjed az emberre. A veszettségről részletesebben még olvashatnak akár az interneten. A veszettséget a betegség vírusával fertőzött állatoktól, leggyakrabban denevérektől, rókáktól lehet elkapni. Természetesen ez a tény nem csak a kutyáknak, macskáknak tudható be, hanem ide tartozik a ló, valamint az aranyhörcsögök, tengeri malacok, valamint még számos egyéb kesztelésből tartott állat harapása, valamint ezek által egyéb módon okozott karmolás sérülés is. Hogyha bármiféle fertőződést látnának, vagy nagyon-nagyon mélyesebb, azonnal forduljanak orvoshoz.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Ezt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Tovább folytatjuk a mai témánkat itt a koktélban, és harapás esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ha valaki bármilyen ismeretlen állattól harapás szenved, azonnal forduljon orvoshoz, akkor is, ha ez ünnepnap vagy munkaszüneti nap történik, a harapásos sérüléseket soha ne halogassuk, ilyenkor a kórház baleseti ambulanciáján kaphatunk segítséget, mondta dr. Szakos Sándor állatorvos. Itt a sebellátást követően az ügyeletes orvos dönti el, hogy az esetben bevonja az állami népegészségügyi és tiszti orvosi szolgálatot, valamint az állategészségügyi szolgálatot. Ilyenkor a beteg figyelmét felhívja az orvos, hogy minél hamarabb hétvége esetén az első munkanapon keresse meg az ANTS illetékes területi intézetét, ahol az esetről jegyzőkönyvet vesznek fel. Itt nagyon fontos tudni a sérülést okozó állat tulajdonosának a nevét, címét, az állat adatait, valamint ide mindig a kórházi látleletet is vigyük magunkkal. Az ANTS a jegyzőkönyv felvételét követően küld egy felszólítást az állat tulajdonosnak, hogy a tesztbetűleg illetékes hatósági állatorvost keresse fel a harapást követő 5, valamint 14. napon hatósági megfigyelés céljából, vagy ha ez nem oldható meg, vegye fel vele a kapcsolatot, hogy egy egyeztetett időpontban a megfigyelést lebonyolítsák. Így tehát célszerű, ha az állattartó a harapást sérülést követő 48 órán belül felveszi a hatósági állatorvossal a kapcsolatot, és nem várja meg, míg az állatorvos telefonál. Ezt mondta nekünk dr. Szabó Sándor állatorvos, hogy mi is a teendő ilyen ügyekben. Hogyha kígyót tartanánk, nem sokára arról is szó lesz itt a koktélban, no meg arról is, hogy mit tegyünk, amíg elérünk az orvoshoz.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Folytatjuk a mai témánkat itt a koktélban, ami nem más, mint az állati eredetű harapások és ellátásuk. Hogyha ön kígyót tart, és mondjuk nincs otthon ellenszere, akkor se szívjuk ki a kígyó mérget. A kígyómenes bekövetkezése esetén nem szabad kiszívni a kígyó mérget, és szorítókötést sem kell alkalmazni. A legfontosabb azonban, hogy ilyen esetben nyugodtak maradjunk, és azonnal induljunk el a legközelebbi kórházba, de mit is tegyünk, amíg elérünk az orvoshoz? Az alábbi tanácsokat részben dr. Hanyec Vince házi orvos segítségével állítottuk össze. A harapással keletkezett sebet mossuk le bő szappanos vízzel. Ez az első. A következő, amennyiben lehetséges, azonnal állítsuk el a vérzést, majd használjuk fertőtlenítő oldatot. Tartsuk be a sebellátás és a sebkötözés közben a megfelelő higiéniai szabályokat, ez nagyon-nagyon fontos. Aztán keressük fel az orvosunkat, ha a vérzés súlyosabb, ha a seb elfertőződött, ha a tulajdonos nem emlékszik, mikor kapott utoljára tetanusz oltást a kutya, vagy ha arra gyanakszunk, hogy az állat esetleg beszett volt. Kígyómenes esetén mozogjunk olyan lassan, amennyire csak lehetséges, hogy a kígyómérek csak lassan jusson be a vérkeringésbe, így lassabban éri el a létfontosságú szerveket. Semmiképpen nem mozgassuk a kígyó által megmart végtagunkat. Próbáljunk meg minél pontosabban visszaemlékezni arra, hogy milyen kígyó mart meg minket, hogy le tudjuk írni a kórházi dolgozók, illetve a kígyó szakértők számára, akik így könnyebben megtalálják a megfelelő ellenszert. Tehát ezek a teendők harapás, illetve kígyómarás terén, amíg elérünk az orvoshoz. De az is nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázzanak magukra, legyenek körültekintőek, és mondjuk, ha egy ismeretlen kutyával, macskával találkozzanak, akkor ne legyen az az első, hogy azonnal megsimogatják, mert lehet, hogy ő az önök közeledését támadásnak fogja vélni. Ezek voltak azok a hasznos tanácsok, illetve információk az állati eredetű harapásuk és ellátásukkal kapcsolatban, amelyeket így önökkel meg tudok osztani. Hogyha bármiféle kérdésük lenne, akkor keressék fel házi orvosukat, de akár az internetet is segítségül lehet hívni, mert hogy ott is sok-sok hasznos információval lehetnek gazdagabbak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ha az órájukra pillantanak, akkor azt láthatják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél második órája is. Én Tóth Mihály Nikolát köszönöm az elmúlt közel 2 óra megtisztelő figyelmét. Velem legközelebb 1 hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, harapásmentes szép napot, hogyha lehet így fogalmazni viccesen, ha már ez volt a mai témánk. További jó rádiózást kívánok, a viszont hallásra!
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön, hogy a legfalánkabb állat az észak-amerikai selyemlepke? Hernyója születési súlyának 86 ezer szeresét falja fel életének első 56 napja alatt. Egy ilyen étvágyú 3,2 kg-os csecsemő életének első hete során 273 tonna élelmet fogyasztaná el.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1064. Béla panaszolta, hogy némely nemesek, kik felségsértésben elmarasztaltattak, ingóságaikat és egyéb javaikat szerzeteseknél elrejtették. A pápa ezek után elrendelte, hogy a letétemények megszüntetését az egyház fenyítéssel segítse. 1062. Közzéteszik az Országos Pedagógiai Intézet létesítéséről szóló kormányhatározatot. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kevéssé változott. Kissé erősödött szerda reggelre, ugyanakkor gyengült kedden a bankközi piacon. Mindeközben a budapesti értéktőzsde iránykereséssel indulhatott a kereskedés szerdán, miután az előző napon a BUX, a tőzsde részvényindexe 0,89%-os emelkedéssel új történelmi csúcsot ért el, 1,93 ponton zárva. Ezzel párhuzamosan a magyar gazdaságban fontos kérdés a minimálbéremelés, amely jövőre jól lehet, hogy kisebb lesz a tervezetnél. A korábban tervezett 14%-nál jóval kisebb, akár 10% alatti emelés jöhet 2027-ben, ami számos magyar fizetését érintheti. A tőzsdei szárnyalás és a forint árfolyamának alakulása egyaránt fontos tényezők a gazdaságban, és érdemes figyelemmel kísérni a további fejleményeket, hogy miként alakulnak a gazdasági mutatók a következő időszakban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy az orosházi látássérültek közössége kötetlen beszélgetésre és vezetőváltásra készül. Olvasható portálunkon, hogy a nyári désmatálkozót 2026. augusztus 18-án tartják a Just Zsigmond Városi Könyvtárban, ahol a közösségi program mellett a szervezet vezetését érintő változásokról is szó esik. Emellett a Vakok és Gyengéllátók Békés Megyei Egyesülete is nyárzáró közösségi napra várja tagjait 2026. augusztus 15-én, szombaton reggel 9 órától. Kiemelték, hogy a Gyulai Látássérültek csoportja egészségügyi témájú előadást szervez 2026. augusztus 11-én a megújult Gyulai Vigadóban. A Hobby Rádió portáján olvasható cikkben Dr. Nagy Sándor, az MVGOS elnöke, az érdekképviseleti tevékenység ritkán hoz gyors sikert, és két eset bemutatásával szemlélteti, milyen akadályokkal szembesül a szövetség, amikor a látássérült emberek esélyi egyenlőségéért lép fel. Az MVGOS évtizedek óta támogatja a vak és gyengén látó tanulókat azzal, hogy a tankönyveket hozzáférhető formátumban biztosítja számukra. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 13 órától kezdődik a Délután című műsorunk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követi 14 órától a Zamat című műsor, amelyben finom falatokat kínálunk a konyhából 2 órán keresztül. 16 órától a Retikül női magazinjában sok csajos hírt és kevés focit találhatnak. 17 órától a Nagy Generáció retro műsorban a 70-es és 80-as évek zenei világának legnagyobb alakjai lesznek a főszereplők. 18 óra...
1: Hobby Rádió!

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma az ég derült lesz, a hőmérséklet 22 és 31 fok között alakul, a relatív páratartalom 15 és 51 százalék között lesz. A szél északkeleti irányból fúj, sebessége legfeljebb 15 km per óra lesz. A napsütés 13 heidi órán keresztül tart, az UV-index 6 lesz. Holnap hasonló időjárás várható, az ég továbbra is derült lesz, a hőmérséklet 21 és 32 fok között alakul. A relatív páratartalom 14 és 41 százalék között lesz, a szél továbbra is északkeleti irányból fúj, sebessége legfeljebb 14 km per óra lesz. A napsütés 13-7 órán keresztül tart, az UV-index 6 lesz. Holnap után is derült ég várható, a hőmérséklet 21 és 32 fok között alakul, a relatív páratartalom 17 és 40 százalék között lesz, a szél északkeleti irányból fúj, sebessége legfeljebb 14 km per óra lesz, a napsütés 13-9 órán keresztül tart, az UV-index 6 lesz. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a délután című műsorunkkal folytatjuk. Búcsúzik Önöktől Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántóföldön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Az átvonult hidegfront után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk. Ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhűtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz, az északi-északkeleti szelet viszont nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobby rádió.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt a Hobby rádióban.

0: Ubi Rádió
1: műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Fekszem egy ágyon. Fekve ilyen hangom. Hát biztos azért, hogy múltkor, amikor beszélgetünk, akkor álltam. És ez leveszi a barátod is, mi? Aha. És ti együtt élj a szekvet? Hát tudom, hogy találkozunk éjjel, vagy minden éjjel elalszok.
1: De

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Napelemeket telepítene a fővárosi háztetőkre Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tároló berendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt, emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Szigetfesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható ki szennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a baleset veszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Az átvonult hidegfront után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz, az északi-északkeleti szelet viszont nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: Szép napot kívánok Önöknek, Hén Kiskata vagyok, és már is indul a Zamat az Önök kedvenc rádiójában. Lassan, de biztosan arra szolgatunk a tél felé, és bizony mostanában egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk immunrendszerünk erősítésére. A mai alapanyagunk egy olyan zöldség lesz, amely ebben tud nekünk segíteni, vagyis megerősíti a szervezetünk védekező képességét. Ma a répa unokatestvérével, a céklával fogunk megismerkedni. És ígérhetem, nem csak ecetes céklasalátát fogunk belőle készíteni, sőt, pont azt nem fogunk készíteni, hanem minden mást, még süteményt is. Remélem velem tartanak, kellemes rádiózást!
5: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez itt a Zamat és benne a cikkel a hamai alapanyagunk. Időszámításunk előtt 4000 évvel már bizonyítottan termesztettek elődeink céklát. A babiloniai és föníciai konyháknak fontos alapanyaga volt, de a görögök is nagyon kedvelték, ők például italt készítettek belőle, amiről úgy tartották, hogy lehűti a vért. Vagyis egyrészt nyugtató, méregtelenítő hatása van, és a lázat is csillapítja. A frank király Nagy Károly egyenesen kötelezővé tette a termesztését. A köztudatban a cékla kiváló vérképző, ami tulajdonképpen igaz, bár a tudomány fejlődése során volt időszak, amikor ezt a tulajdonságát nem egészen értették a jó professzorok, hiszen nem tartalmaz a többi zöldségnél több vasat. Mégis hat. Később kiderült, hogy ez azért van, mert az emberi szervezet ebből a zöldségféléből tudja a legkönnyebben hasznosítani a vasat. Az is igaz, hogy a daganatos megbetegedések megelőzésében is fontos szerepet játszik, és sikeresen alkalmazható a céklalia magas vérnyomás kezdeti stádiumaiban is. Ezért is sajnálatos, hogy ennyire keveset eszünk belőle. Májbetegségek, gyomor és bélproblémák esetén is használ, sőt, a bőrgyógyászatban méteszerek, pattanások és korpásodás ellen is javasolták, és javasolják ma is a cékla fogyasztását, kiváló méregtelenítő. A cékla tel is tele van káliummal, kalciummal, vassal, szilíciummal és magnéziummal, de tartalmaz rezet, cinket, mangánt, ként, jódot, kobaltot, krómot, nikkelt, a vitaminok közül pedig B1, B2, B6 és C-vitamint, folsavat, niacint és biotint is. Ezek a vitaminok és mikroelemek nélkülözhetetlen ásványi anyagok, mind a haj, a körmök és az idegrendszer számára. A benne található nyomelemeket a szervezet kiválóan tudja hasznosítani, és felhívnám a szerelmesek figyelmét arra, hogy a céklában található egy boron nevű ásványi anyag is, amely bizonyított afrodiziákum, ezért hát romantikus, gyertyafényes estékre kimondottan ajánlott belőle főzni és sütni, de hogy mit? Az előttünk álló csak nem 2 órában. Erről lesz szó, úgyhogy tartsanak velem.
1: Hobbi Rádió!

0: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig a mai témánk a cékla, vagyis a mai alapanyagunk a cékla. Lássuk, hogy milyen levest főzhetünk céklából. Nagyon sokféle leves készülhet ebből a fajta alapanyagból, de a legtöbb egy picit édesebb alapízű, és nélkülözi a húst. Én azonban egy olyan receptet hoztam önöknek, ami csirkével készül. Egy csirkés céklakrémlevest fogunk főzni. Már is mondom, hogy mi kell hozzá. Egy csirkemerre van szükségünk, lehetőleg csontos csirke mellett választanak. 75 dekányi cékla, só ízlés szerint, és 2 deci natúrjoghurt. Ennyi minden, ami a levesünkhöz kell. Na, először is a csirkéről leválasztjuk a külső mellizmokat, majd föltesszük főni a csontos résszel együtt sós vízben. Semmi más fűszer nem szükséges, hiszen a céklaleves megadja majd ennek az alapízét, de szükségünk van a hús ízére. Szóval föltesszük főni a csirkehúsunkat, amikor a hús megpuhult, akkor kivesszük a főzőléből, és minden húst leszedünk a csontos részről, és kis vékony csíkokra vágjuk ezt is, illetve a külön megfőtt csirkehúst is. Aztán a hús főzőlevében feltesszük főni a megpucolt és kockákra vágott céklát. Egy órán át főzzük, aztán lehúzzuk a tűzről, összeturmixoljuk, és már kész is van a céklakrémlevesünk, amibe aztán belehalmozhatjuk a csirkehúsokat, és joghurttal tálalhatjuk. A joghurtot érdemes egy kis sóval fűszerezve kikeverni, és úgy az asztalra tenni. Mindent összevetve a hús felaprítását és a cékla felkockázását is beleszámítva, körülbelül 2 óra alatt elkészül ez a leves, és nagyon finom egy hűvös, borongós őszi napon. Jó étvágyat hozzá!
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Önök a Zamatot hallgatják. Úgy gondolom, hogy egy céklával foglalkozó műsorból kihagyhatatlan a borstleves. Ez hagyományosan ukrán eredetű leves, de a szláv országok szinte mindegyikében készítik. Ennek az ételnek a bukéját a 18-20 alkotó elem adja meg. Ugye különböző húsok, zöldségek és fűszerek kerülnek bele. Ennek megfelelően az igazi borscs elkészítése nagyon munkaigényes és hosszantartó eljárás, de aki egyszer elkezdi, és a végére is jut a főzésnek, az egészen biztos, hogy nem fogja megbánni. Már is mondom, hogy az én viszonylag egyszerű receptemhez milyen hozzávalók kellenek. 30 dekányi húsra van szükségünk. Önök választják meg, hogy milyen húst használnak hozzá. Nyugodtan lehet akár többfélét is beletenni, például sertést, marhát és csirkehúst is. 3 közepes nagyságú burgonya, 2 közepes cékla, 1 sárgarépa, 1 petrezselyem gyökér, 25 dekányi fejes káposzta, 1 hagyma, 1-2 gereszt fokhagyma, 2-3 paradicsom, 1 csokor kapor, 1 babérlevél, 3-4 szem fekete bors, só, 1 deci tejföl és petrezselyem szükséges hozzá. Először is a húsokat kisebb darabokra vágjuk, és 1,5 liter sós vízben feltesszük főni. Majd megtisztítjuk a zöldségeket, és lereszeljük őket, vagyis a céklát, a petrezselyem gyökeret és a sárgarépát. Majd ezeket kevés olajon megpároljuk, és amikor megpárolódtak, akkor adjuk hozzájuk az apróra vágott hagymát, valamint beletesszük a darabokra szelt paradicsomot és a babérlevelet is. Sóval, borssal ízesítjük, és még egy picit pároljuk, a végén pedig rászórjuk a petrezselymet. Amikor a hús a másik lábosunkban már majdnem megpuhult, akkor beletesszük a levesünkbe a kis kockára vágott burgonyát, és hozzáadjuk a káposztát is, amit laskára vágtunk, hozzátesszük az összezúzott fokhagymát is, valamint beleöntjük a megpárolt zöldségeket, és még mintegy fél órán át lassú tűzön forraljuk. Itt egyébként a leves készítésének a kulcsa a lassú tűzön való főzés. Fél óra elteltével lehúzzuk a tűzről, megszórjuk kaporral, és már tálalhatjuk is. Tejfölt mindenképpen adjunk mellé. Jó étvágyat!
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

Angyal, maga kös lettél. Angyal, délben az őrangyal, itt szalagod el a körnaggyal, itt a gátúr, a mennybe szal, beindul!

0: Ez itt a Zamat, és benne egy icike-picikét szakítunk a hagyományokkal, ugyanis Kolozsvári András megérkezett a stúdióba, de nem csak bort hozott, hanem egy ételt is. Szia!
1: Szia, Kata, jó napot kívánok! Ma kicsit fordított napot tartunk, úgy látszik, hogy én fogok főzni, de akkor Kata, te ajánljál hozzá italt, legyen már ez így.
0: Okay? Próbáljuk ki, aztán majd mondod, hogy jó vagy nem jó.
1: Na, hoztam egy ételt, ami nagyon-nagyon kedves nekem. Az oroszok egyik kedvenc előétele ez tulajdonképpen, ők úgy hívják, hogy szilyotka pad súbaj. Magyarul ez hering bundában. Ez egy hideg saláta. Általában új évkor szokták hagyományosan ezzel kezdeni az étkezést, de a mindennapokban is most már így megtalálható, és úgy eszem észre, hogy itt Magyarországon, aki megkóstolta, az függővé vált, és nagyon-nagyon bejött neki, és szerintem könnyen elkészíthető.
0: Na lássuk, hogyan készül.
1: Következő, tehát gyakorlatilag rakott salátáról van szó, mondjuk egy jénai tálat kéne venni alapnak, meg kéne főzni előre burgonyát,
0: tojást.
1: Én úgy szeretem, hogy héjában, és utólag, amikor már megfőtt a burgonya, akkor leszedni a héját. Uh-huh. Legtöbben már így spórolnak időt, megpucolják a burgonyát, és megfőzik. Nem lesz olyan finom burgonya ízű.
0: Igen.
1: Tojást kellene főzni, sárgarépát, céklát, uh-huh. Ugye ma céklás napot tartunk, illetve szükség van, és nem kell megfőzni vöröshagymára, majonézre, és ami a lelkét adja tulajdonképpen, az a hering, amit szerintem ilyen ruszli formájában lehet megkapni az áruházakban.
0: De ez nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy ehhez nem jó az a fajta hering, amit konzerves dobozokban tudunk beszerezni, tehát kell a nyers hering hozzá tulajdonképpen.
1: Igen, pácolt heringeket érdemes venni, vákumfóliában ellátott heringeket. Uh-huh. Tehát lényeg, hogy a megfőzött burgonyát, tojást, sárgarépát, céklát felszeleteljük, a hagymát felkockázzuk apróra, szilyotkát, vagyis a heringet szintén felkockázzuk előre, és utána a jénai tálban elkezdjük összerakni. Először javaslom a burgonyát kiteríteni, utána sárgarépát ráreszelni, a főtt sárgarépát, utána jöhet a hering, szépen elteríteni, utána a feldarabolt vörös hagymát rakjuk rá, a főtt tojást, legvégül céklát, és az egészet bőséges majonézzel leönteni. Ezt ismételjük, tehát még egyszer megint akkor rárakjuk a következő krumplit, a következő sárgarépát, a heringet, a hagymát, a tojást, a céklát és a majonézt. Addig, amíg az edény engedi. Ha megvagyunk, be a hűtőbe.
0: Nem is kell megsütni?
1: Semmi, ez gyakorlatilag készen van, már most fogyasztható, de a tapasztalat az, hogyha egy éjszakát áll a hűtőbe, akkor az ízek jobban összeérnek, sokkal zamatosabb, finom lesz. Itt megjelenésében a cékla fog uralkodni, az egész ilyen rózsaszínű lesz, ez egy nagyon-nagyon finom étel.
0: És akkor nézzük hozzá a bort.
1: Te következel, Kata.
0: Hogyha már rózsaszínű maga az étel, és ugye céklának eleve is sötét bordó színe van, gyönyörű színe van a céklának. Én imádom, akkor én azt mondom, hogy a borválasztásunk is menjen el úgy a piros felé. Viszont talán a hal miatt, meg a majonéz miatt én nem választanék konkrétan vörös bort, inkább maradnék a rozénál, vagy a picit sötétebb piros boroknál. A hering íze a sós, a céklának van alapvetően egy picit édeskés íze, úgyhogy megtorpantam. Segíts, kérlek!
1: Segítek! Tehát az étel eredeti hazájában, vagyis Oroszországban ezt nem szokták túl bonyolítani.
0: Vodka.
1: Vodkát isznak, előtte, közbe, utána, illetve pezsgőt, száraz pezsgőt. És én erre az utóbbira esküszök. Ugye egyrésztről ez egy újévi étel is, és akkor ugye előszeretettel pukkantunk pezsgőket. Jól behűtött, száraz, extra dry kategóriájú pezsgőt bontanék. Persze, aki vodkát szeretne előtte, az teljesen autentikus, tehát azt is lehet. Ha viszont bort szeretnénk, szerintem jó irányban indultál el, vagy egy új rozét, egy nagyon friss rozéban tudnék gondolkodni, vagy fehér borok közül pedig nem frissben, hanem azt mondanám, hogy ott megpróbálnék azért egy fahordósabb sárdonét is.
0: Tehát akár egy barikkolt sárdonét.
1: Egy barikkolt sárdonét is, és akkor a kettő közül, amelyik jobban esik, azt innám tovább.
0: Ez nagyon jó ötlet. Ki fogom próbálni?

0: a cékla chipset elkészíteni, mert hogy ez a következő ételünk, ami tulajdonképpen akár előételnek is kiváló, de akár egy esti borozgatós, beszélgetős társasági összejövetelt is földobhatunk cékla chipssel. Szóval mielőtt elmondanám a receptjét, gyorsan nézzük meg, hogy hogyan is érdemes kiválasztani a legtökéletesebb céklát. Azt mondják egyébként, hogy a fél ökölnyi cékla az, ami a legjobb. Válasszanak kemény, sima felületű gumókat, lehetőleg a levelével együtt. A levél ugyanis árulkodik a cékla frissességéről. Továbbá választhatunk kicsi vagy közepes nagyságú gumókat, és minél kisebb a gumó, annál puhább a húsa és annál édesebb az íze a céklának. A legapróbbak például tökéletesek köretnek. A nagyobb gyökérgumók azonban szálkásak lehetnek, azokat inkább kerüljük el. Szokták mondani, hogy érdemes biocéklát választani, mert a cékla a talajból nem csak a tápanyagokat szívja fel, de sajnos a vegyszereket is. Hát azt hiszem, ez is jó tanács. Na lássuk, hogyan készül a cékla chips. Nem kell hozzá semmi más, csak 3 közepes nyers cékla és olaj. Az elkészítése pedig rém egyszerű, meghámozzuk és megmossuk a céklát. Ugye a cékla pucolásához szintén szokták javasolni, hogy használjunk gumikesztyűt, vagy akár ilyen egyszer használatos gumikesztyűt, ami nagyon vékony, így meg tudjuk védeni a kezünket, nem színeződik el, de az elszíneződés lejön például citromlével. Meghámozzuk, megmossuk a céklánkat, majd nagyon vékony szeletekre vágjuk, akár az uborkagyalú segítségével, majd olajat forrósítunk, és ezeket a céklakarikákat hirtelen megsütjük a forró olajban. Aztán előveszünk egy konyhai törlőpapírt, arra szedjük rá az olajból a cékla chipseket, lecsepegtetjük őket, és már rágcsálhatjuk is. Hogyha szeretnék ízesíteni, használhatnak hozzá bármilyen fűszersót. Jó étvágyat!
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: embernek a cékla formájáról eszébe jut a karalábé formája, sokkal puhább a cékla állaga, mint a karalábé, mégis meg lehet tölteni, és nagyon finom lesz a végeredmény. Ugye mivel puhább maga az állag, ezért a tölteléknek is egy picit puhábbnak kell lennie, úgyhogy csirkemájjal fogjuk megtölteni a céklánkat. 6 darab közepes nagyságú céklára van szükségünk, és 3-4 csirkemájra, valamint 5 deka békönre, 1 darab kisebb lilahagymára, 2-3 gereszt fokhagymára, főszerezésnek pedig ételízesítőt, őrölt fehérborsot, majorannát, szerecsendiót, ugye az édesség miatt, és gyömbért szintén az édes íz miatt. Használunk olívaolaj és sajt, amire szükségünk van. Lehetőleg egyforma nagyságú céklát igyekezzenek választani. Ezeket jó alaposan megmossuk, és feltesszük őket főni héjában. Tehát nem pucoljuk meg, hanem héjastól főzzük meg a céklákat. Hogyha megfőtt, akkor kiszedjük a vízből, és teljesen kihűtjük, vagy ezután pucoljuk meg, és a belsejébe karalábé vájóval mélyedést vágunk. Nagyon óvatosan kell vele bánni, mert ugye puha és könnyen elreped. Aztán megtöltjük a céklákat a csirkemájas töltelékkel. Ja, hogy azt még nem készítettük el, hát akkor menjünk vissza oda, hogy föltesszük főni a céklát. Amíg a cékla fő, addig megcsináljuk a tölteléket, a csirkemájat, a lilahagymát és a békönt felkockázzuk egészen picikére. Egy serpenyőben elkezdjük pirítani kevés olajon a békönt. Amikor már kapott egy kis színt, akkor megy hozzá a hagyma, majd vékonyan belereszeljük a fokhagymát, és akkor, amikor a hagyma üvegesre párolódott, és amikor érezzük, hogy a fokhagyma elengedte az illatát, azonnal hozzáadjuk a feldarabolt csirkemájat, jó alaposan összekeverjük, és ízlés szerint fűszerezzük. Mehet bele egy kis ételízesítő, egy kis fehérbors, majoranna, szerecsendió, és persze az őrölt gyömbér. A töltelékünk pár perc alatt elkészül, és amikor a céklával is elkészültünk, és a töltelék is megsült, akkor a kettőt összehozzuk, vagyis a májat belekanalazzuk a céklába, előveszünk egy tepsit, egy kevés olívaolajat öntünk bele, majd egymás mellé tesszük a 6 megtöltött céklát, a tetejükre lehet egy kis fűszert szórni, például őrölt gyömbért, vagy egy pici őrölt borsot, megspricceljük olívaolajjal, és betoljuk az előmelegített sütőbe 30 percre. A sütési idő vége előtt pedig a tetejét megszórjuk reszelt sajttal, majd visszadugjuk, és addig sütjük, amíg a sajt ráolvad, aztán már lehet is tálalni, lehetőleg melegen. Nagyon kiadós és nagyon laktató étel. Próbálják ki ezt is.
1: Hobbi Rádió.

0: Ez a Zamat, és a mai Zamatban a cékla a témánk. Természetesen a következő órában is megismerkedünk egy-két recepttel, jön majd borajánlat, és még desszertet is fogunk céklából készíteni, de most jönnek a hírek.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
0: Ez a Zamat, és a mai Zamatban a cékla a témánk. Természetesen a következő órában is megismerkedünk egy-két recepttel, jön majd borajánlat, és még desszertet is fogunk céklából készíteni, de most jönnek a hírek.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
9: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
10: Igen.
9: Egy fiú eltűnt.
11: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
9: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
12: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
9: De felbukkan egy csábító.
13: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
9: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
12: De voltál már valaha szerelmes?
13: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug a szerelmük is elszállt.
9: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
14: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
15: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
9: Az éjszaka tapintása.
16: Mi volt ez?
12: Egy csók.
9: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
17: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Emelkedtek a tanszerek árai, teljesen kiszáradt egy tó a Kiskunságban. Csak nem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Az áremelkedés a mindennapi kiadásokat is érinti, hiszen az iskolai étkezésért 3,1%-kal, az óvodai és bölcsődei étkezésért pedig 3,9%-kal kérnek többet a közétkeztetők. Az oktatási szolgáltatások terén átlagosan 4,9%-os drágulás ment végbe. A gyermekruházat átlagára ugyanakkor 1%-kal, a sportszereké pedig 0,6%-kal mérséklődött, miközben a boltokban kapható tankönyvek ára nem változott a Népszava beszámolója szerint. Ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a ketchup.hu. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt, az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt. A nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápi pócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelló szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhűtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Már is folytatódik a zamat, amelyben ma a céklával ismerkedünk. Nézzünk egy-két tippet még a céklával kapcsolatban. Azt mondják, hogy ha a zöldség fűzőlevébe egy kevés cukrot teszünk, akkor nem veszti el a szép bordó színét. És azt is sokszor hallani, és van is ebben is igazság, hogy a céklát mindig héjában érdemes megfőzni, tehát nem megpucoljuk és úgy tesszük fel, hanem úgy, ahogy van, megmossuk és föltesszük főni. Egyébként, hogyha így jár el, akkor az egészben főtt pucolatlan céklát akár le is fogyaszthatjuk, mélyhűtőben fél évig is eltartható. A kiolvasztásnál azonban figyeljünk arra, hogy a mélyhűtőből a hűtőrészbe tegyük át, és ott engedjük kiolvadni, de csak annyira, hogy könnyen lehessen szeletelni, és már használhatjuk is. Akár céklás sült krumplit is készíthetünk belőle, bár az igazság az, hogy ehhez az ételhez inkább nyers céklára van szükség. Na lássuk, hogy hogyan készül ez a finomság, amit én magam egyébként nagyon, de nagyon szeretek. Önmagában is megállja a helyét, de hogyha úri kedvük úgy kívánja, akár grillhúst is készíthetnek mellé. Na ez krumplira van szükségünk, értelemszerűen céklára, minél kisebb, annál finomabb, sóra, borsra, rozmaringra, köményre és olívaolajra. Először is a krumplit és a céklát meghámozzuk és felkockázzuk, törekedjünk arra, hogy közel hasonló méretű legyen a krumpli és a cékla kocka. Aztán előveszünk egy tepsit, egy kevés olívaolajat öntünk bele, beleszórjuk a felkockázott céklát és a krumplit jól összevegyítve, megszórjuk sóval, borssal, egy kevés rozmaringot hintünk rá, egész köményt szórunk a tetejébe, majd lefedjük a tepsinket alufóliával, betoljuk a sütőbe, és közepes lángon egy 20-25 percig pároljuk, aztán levesszük a fóliát, és egy kicsit megpirítjuk ezt a céklás fűszeres sült krumplit, kiváló köretnek, de kiváló főételnek is. És természetesen emellé is kínálhatunk valami finom bort, hogy mit, az is ki fog derülni hamarosan.
3: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a Zamat, és visszatérünk az eredeti forgatókönyvhöz, tehát én mondtam egy receptet, Kolozsvári András pedig ahhoz választ nekünk egy jó kis bort, ugye az imént egy céklás sült krumplit készítettünk el jó fűszeresen. Ez sem bonyolult étel, hiszen azt hiszem, hogyha a cékla az alapanyagunk, akkor igazából nem kell túl bonyolítani a főzést, mert nagyon egyszerűen, nagyon könnyedén használhatjuk, és nem csak salátát készíthetünk belőle, hanem mindenféle más finomságot is. Itt van például ez a sült krumpli, amit ugye jó megfűszereztünk. Egyrészt a céklával, másrészt pedig a rozmaringgal, a köménnyel, sóval meg borssal. Emellé válasszunk valami jó kis bort.
1: Szeretjük az extrém helyzeteket. Mi lenne, hogyha egy céklapálinkával nyitnánk meg az ebédet?
0: Most megleptél, sütőtök pálinka, után jöhet a céklapálinka is.
1: Hát Magyarországon mindenből főznek ma már pálinkát. Igaz, hogy ugye pálinkának nem lehet nevezni, mert ugye tudjuk, hogy az a pálinka, ami gyümölcsből készült, Magyarországon termett gyümölcsből, és Magyarországon készítenek belőle egy leírt technológia alapján magas alkoholtartalmú italt. Párlatnak hívhatjuk, tehát kvázi ugyanúgy készítenek zöldségből, mintha gyümölcsből. Cefrét, amit nyilván utána lepárolnak, stb. És hát a kedvenceim közé tartozik a céklapárlat. Illatában, ízében a céklának azt a kicsit földes zamatát adja vissza. Extrém dolog, de nagyon jó poén.
0: És a színe? A színe az céklát idézi, vagy az is
1: nem.
0: Átlátszó? Vagy
1: átlátszó, hogy ezek a párlatok mindig vízszínűek, és hát utána, hogyha mit tudom én, fahordóba teszik érlelni, akkor átveszi a hordónak azt a kis barnás színét, de alapvetően ez egy ilyen átlátszó vízszerű ital. Ha hozzá tudnak jutni, akkor próbálják ki, szerintem nagyon nagy élmény. De egyébként ennél a sült burgonyánál fröccsöznék, én azt mondom.
0: A cékla miatt? A céklának van egy ilyen kis frissessége, ami talán indokolja a fröccsöt.
1: Igen, meg maga az étel egy egyszerű, tehát ez nem adja magát, hogy egy elegánsabb pohárból elegáns bort ígyunk, hanem ez egy tényleg egy ilyen fiús, gyorsan elkészíthető étel, szinte ilyen, na beestek a haverok típusú, gyorsan rakjunk össze valami kaját étel, amit nyilván, ha jó az idő a kertben, akár így grillpartin is elkészíthető könnyen, gyorsan, és hát azért mindig van otthon egy üveg rozé, meg szódavíz, tehát össze lehet egy rozé fröccsöt rakni. Én azt mondom, hogy ehhez az ételhez próbáljuk meg ezt.
0: Viszont a rozmaring miatt én elmennék valamilyen illatosabb irányba. Mit javasolsz?
1: Hát akkor olasz rizling. Az a fajta olasz rizling, amiben ez a kicsit avaros illat van, vagy íz, ez főleg ugye Eger környékén szokott előjönni a borokból, Eger szóláton például, vagy Eger szalókon is. Tehát nézhetünk egy jó Eger szóláti olasz rizlinget hozzá, de abból is fröccsöt.
0: Oké, úgy lesz. Egészségünkre.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Kamu reklám.
1: A jó ízlés a rossz ízlés egyik formája.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: A mai zamadban a céklával ismerkedünk. Lássuk, milyen ízeket párosíthatunk a cékla mellé. Klasszikus kompozíció a cékla a tormával, ugye? Például a cékla salátába is, a kömény, a cukor, az ecet mellett azért szerepel a torma is, de javaslom, hogy próbálják ki a céklát túróval, sajtkrémmel, vagy ha már a tormát említettük, akkor keverjük még ide a torma krémet is. A fűszerek közül a rozmaringgal is jól megfér, de az ízét gazdagíthatjuk gránátalmával, fekete ribizlivel, almával, narancssal és málnával is, ja? És nagy kedvencem a csokoládé-cékla párosítás. Desszertnek egyszerűen felülmúlhatatlan. No hát, ha már említettük a gránátalmát, akkor én most hoztam egy gránátalmás cékla salátát önöknek, ami alapvetően ugye azt gondolná az ember, hogy egy édes saláta, de nem az lesz. Már is mondom, hogy mi mindenre van szükségünk hozzá. Gránátalmára először is 2 darabra. 3 darab kell a céklából, 4 sárgarépa, 1 csirkemell, 6 darab tojás, 6 kisebb krumpli, majonéz, fekete bors és ételízesítő. Először is a csirke mellett sós vízben megfőzzük, hogyha megfőtt, akkor apró darabokra szeljük. A zöldségeket és a tojást is héjában megfőzzük, tehát mind a krumplét, mind a céklát pucolatlanul tesszük fel főni, és hát nyilván a tojást sem pucoljuk meg, hogy keményre főzzük. Miután kihűlt minden, lereszeljük a répánkat, lereszeljük a főtt céklát és a főtt krumplit, és ugyancsak lereszeljük a tojást is. Aztán előveszünk egy jénai tálat, kikenjük az alját a majonézzel, jöhet 1 sor reszelt burgonya, 1 sor sárgarépa és 1 sor tojás. Erre jön rá a gránátalma. A gránátalma pucolása nem egyszerű dolog, ugye nekünk itt Közép-Európában a gránátalma még egy picit ismeretlen, na hát akkor nézzük, hogy hogyan lehet megpucolni és hozzájutni a belső értékes kis magocskákhoz. Leskalpoljuk a legtetejes tetejét a gránátalmának, és akkor láthatóvá válik 6 kis hártya. Ezek mentén megpróbáljuk a gránátalma héját bevágni, úgyhogy a héj, hát majd, hogy nem lehúzható legyen róla. Hogyha jól sikerült a művelet, akkor gyakorlatilag az egész gránátalma egy kis feszegetéssel persze elválik 6 gerezdre. És ezekből a gerezdekből már könnyen ki lehet potyogtatni ezeket a picike magokat. A magok körül van az értékes hús, de a magot is nyugodtan el lehet fogyasztani, hiszen azt is meg tudja emészteni a szervezetünk. Szóval így jutunk hozzá a gránátalmához. Na tehát érjünk vissza az ételünkhöz, ugye a tálunkban már ott sorakozik a krumpli, a répa, a tojás. Ennek a tetejére szórunk 1 sor gránátalma gyöngyöcskét, aztán jöhet a csirke, és rá 1 sor cékla. Majd mindent megismétlünk még egyszer. Tehát krumpli, répa, tojás, gránátalma, csirke, és a tetejére cékla. Egyébként a sorokat érdemes megszórni egy kis sóval és borssal, vagy akár ételízesítővel. A lényeg, hogy céklával fejezzük be a sort, az legyen legfölül, a tetejét pedig locsoljuk meg majonézzel, és megint csak szórjuk meg gránátalmával, és már kész is van a gránátalmás céklás salátánk, mert csak a vendégeket kell megvárni, és ehetjük is.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Így a műsor vége felé járva jöjjön egy íncsiklandó desszert itt a Zamatban. Ugye említettem, hogy a cékla kiválóan illik a csokoládéhoz, hát most egy céklás csokoládétortát fogunk sütni, ami első hallásra talán meglepő, de hogyha kipróbálják és megízlelik, akkor csodálkozni fognak azon, hogy miért is nem csináltak eddig ilyet. 17 deka lisztre van szükségünk, egy csomag sütőporra, 7,5 deka kakaóra, 22 deka kristálycukorra, 3 darab tojásra, és körülbelül 22 g-nyi céklára, amit lereszelünk, kinyomkodjuk, a levét pedig félretesszük, mert ezt későbbünk fel fogjuk használni. Ezen kívül kell 2 deci olaj, valamint habtejszín, majd a tetejére 2-2,5 deci. Vegyünk elő egy 20 centis átmérőjű kis, lehetőleg kapcsos tortaformát, azt kenjük ki vajjal, vagy esetleg olajjal, és lisztezzük ki. Aztán vegyük elő a tálunkat, abba keverjük össze a száraz alapanyagokat, tehát szitáljuk bele a lisztet, tegyük bele a sütőport, a kakaóport és a cukrot. Egy másik tálban kikeverjük a tojásokat az olajjal, ebbe keverjük bele a reszelt céklát, majd a két keveréket összevegyítjük. Teljesen homogénre keverjük, aztán beleöntjük a formába, betoljuk a sütőbe, és körülbelül 40 perc alatt készre sütjük. Amíg a tortánk sül, addig elkészíthetjük az öntetet a tetejére, mert hogy ugye félretettük a cékla kinyomkodott levét, hát abból készítünk szirupot, nem lesz túlságosan sok, de amennyi van, az éppen elég, hiszen tulajdonképpen csak díszítenünk kell majd vele a tortánkat. Szóval feltesszük kis lábosban az összes levet melegedni a tűzhelyre, szórunk bele cukrot, keverjük, besűrítjük, hogy olyan szirupos állaga legyen, és már kész is van. No hát ez idő alatt körülbelül megsült a tésztánk is, kivesszük a sütőből, hagyjuk teljesen kihűlni rácsra téve, tálalás előtt pedig kemény habbá verjük a 2-2,5 deci tejszínünket, a torta tetejére halmozzuk, és ezzel a céklaléből készült sziruppal meglocsoljuk. Sőt, hogyha marad még a szirupból, akkor azt oda is tálalhatjuk a sütemény mellé. Remélem, hogy ki fogják próbálni ezt is, higgyék el, megéri.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja. Ne nézz.

Ez volt az Amat Márai. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és remélem, hogy jövő héten is találkozunk. Jövő héten már Márton napra készülünk, vagyis libát fogunk sütni, libát fogunk főzni, és természetesen új bort fogunk mellé kortyolni. Addig is vigyázzanak magukra, és egyenek jókat. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

nagyon csendesek most az utcák. Csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled utazni.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Évvégéig használhatók a régi típusú személyigazolványok. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés. Medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő és kopó réteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Gravelines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Hobbi Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Kezdődik a retikül.
4: Aha.
3: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
4: Go!
3: És kevés focival.
4: No.
3: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: És köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Jaka Benikő vagyok a Retikül című magazinnal. Nézzük, hogy ma mit hoztam a retikülömbe. Például azt, hogy hogyan űzzük el a depressziót. Aztán van rá 5 jó okunk, hogy most táncra perdüljünk. Erről majd a későbbiekben, hogy mi az az 5 ok. Aztán nézzük a többi témát, miért véd meg a fokhagyma vajon a ráktól. Aztán mellápolás felső fokon. És narancsbőrharc otthon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Vágjunk bele a közepébe, hogyan üssük ki a depressziót, bármennyire helyesek a gyerekeink és a férjünk. És akármilyen élvezetes a munkánk, attól még előfordulhat, hogy ránk köszönt egy átmeneti depresszió. Kérdés, hogy ki kerül ki győztesen. Néhány hasznos módszer következik most. Nagyon szerencsés ön, ha sosem tör rá önre a szomorúság, vagy az a bizonyos mindenki adjon békén gondolat. Az is lehet, hogy jól menedzseli a dolgot, és nem engedi felszínre törni a rossz érzéseket. Ha viszont visszatérő, vagy túl hosszadalmas a levert, rossz hangulat, akkor ne habozzon, kérjen segítséget. Gyakran elegendő a párja vagy a barátnője, de ha ők nem bizonyulnak elegendőnek, keressen alternatív, gyógyszermentes megoldásokat erre szakosodott gyógyítóktól. Szerencsére a legtöbb esetben saját maga is megoldhatja a problémát, vagyis kis segítséggel meg tudja változtatni a hozzáállását, például gondolkodásra. Ha valamiért váratlan rossz kedv tör önre, ássa a gondolatai legmélyére, próbálja megtalálni az okokat. Persze a valódiakat, mert ha a gyerekek hangoskodnak, letépték az iskolatáska fülét, megint nem tették be a szennyest a kosárba, az legfeljebb csak bosszúságot szokott okozni. Ha ettől mélyebb, hosszabban tartó rossz érzése támad, vagy kedvetlen lesz, annak valószínűleg más az oka. Teremtsen magának legalább egy órás csendet, relaxáljon, és úgy gondolja végig, mikor kezdődött, mi történt akkoriban, valójában mi a baja. Elégedett? Néha egyszerűen kisütjük magunkat, ha sokfelé próbálunk jól megfelelni, a gyerekek, a férjünk, a munka, a háztartás és a többi bizony sok figyelemmel, koncentrációval, aktivitással jár. Ha pedig úgy érzi, vagy úgy éreztetik önnel, hogy a teljesítménye nem elég jó, akkor szokott elkövetkezni a baj. Tudnia kell, hogy nincs vég nélküli energia, időnként vagy feltöltődik, vagy a sors közbeszól és intézkedik, lebetegszik és annyira kedvetlenné válik, hogy semmi máshoz nem fűlik a foga, mint néhány napig tartó alváshoz. Ezen egyszerűen segíthet, kötelezően vegyen ki szabadságot a családtól, akár csak néhány órát hetente, és rendszeresen szánjon csak magára egy kis időt. Vagy a párjával, vagy a barátnőivel, vagy a fodrászával, vagy az uszodában, vagy az új hobbiával. Szakemberek szerint a hajlam megnehezíti a dolgokat, de a szülei viselkedése környezete mintája. A gyermekkorban bevésődött élmények és az aktuális helyzete befolyásolja legjobban kudarc tűrő képességét, és azt is, hogyan reagál egy-egy problémamentes szituációra. Sokan persze épp elutasításból nem azonosulnak felnőttként a mindig szomorkodó, kesergő szüleikkel, de a kísérletek, megfigyelések szerint a gyermekkorban látott és átélt történések, azok felgyülemlett hatása nagyon sokszor tör a felszínre. Ne hagyja magát elsodorni, ha megkérdezi valaki, hogy van, ne kezdje el vége láthatatlanul sorolni, hogy mi baja van. Ha nagyon megnézzük, mindenkinek van temérdek problémája, csak nem mindenki fürdik benne, a legtöbben igyekeznek túllépni rajta. Legyen pozitív, ne keseregjen a világ minden búján baján. Ha tud valamit tenni az ügy érdekében, ne sokat gondolkozzon, tegye meg. Ha viszont nem, akkor fogadja el úgy, ahogy van, és lapozzon. Színezze újra! Az élet megítélése teljesen szubjektív, a saját életét kívülről nézheti. Ki rosszabbnak vagy jobbnak is, mint amilyennek ön látja. Tényleg csak egy döntés kérdése az, hogy honnan nézi a dolgokat, de néha szeretjük nem észrevenni, amikor valóban változtatásra van szükség. Lehet, hogy csak illúzióba menekül, amikor boldognak mondja magát, aztán hirtelen ráébred. Nem más ez, mint egy nagy kövér pocsolya, amiben rendkívül jól lehet dagonyázni, de nem visz sehová. A nagy ráébredés sokakat jó irányba billent ki, de van, aki napokig depresszív lesz. Ha nem figyel arra, hogy színes, lendületes, izgalmas legyen az életük, a sajátja is, más nem fog ebben segíteni önnek. A férfiak nagy része örül a megszerzett biztonságnak, észre sem veszi, hogy mikor jött el a pillanat, amikor lassan unalmassá lesz a mindennap megszokott, amúgy békés, megnyugtató légkör. Épp ezért a legtöbb kapcsolatban, családban a nőnek kell ezt is ügyesen, okosan menedzselnie. Például a gyerekeibe kezdettől beépítheti az igényt a színességre. A testét, a lelkét is ki kell néha rengatni a futószalag életéből. Ki hinné, hogy egy illatos gyertyafényes fürdő, szigorúan a gyerekek nélkül, fektetés után, mennyire lélekemelő lehet? Próbálja csak ki! A következő ötletekből meríthet, hogy rendszeresen, vagy legalább alkalmanként feltöltődjön. Illóolajos, illatos fürdő, sok mécsessel, halk zenével, esetleg a kedvenc könyvével, magazinjával és akár egy pohár finom vörös borral. Egyen néhány kockával a legfinomabb csokoládéból, vagy egy nagy pohár csíkos teljes kávé egy hangulatos kávézóban egyedül, vagy a barátnőivel csevegve, vagy egy gőzölgő illatos tea egy falatnyi csokis kekszel otthon, rendrakás után, füstölővel. Sportoljon rendszeresen, vagy legalább sétáljon nagyokat a friss levegőn, vagy válasszon új hobbit magának, gondoljon vissza, mi volt az élete során, ami mellett elment ugyan, de megdobbantotta a szívét, kézi munkázna, vagy bélyeget gyűjtene, vagy akár gördeszkázna, semmit sem késő elkezdeni. Vagy keresse fel a régi barátait, vagy olvasson el egy vidám könyvet a kertben, a parkban, egy padon, vagy egy tisztáson, ha az időjárás megengedi, vagy nézzen meg egy vígjátékot, moziban vagy színházban. Egy a lényeg, mozduljon ki és kulturálódjon könnyedén. Vagy ha a napfény hiányát érzi, akkor egyszer-egyszer menjen el szoláriumozni, vagy ha teheti, utazzon el egy hétre naposabb tájakra. És mosolyogjon, meglátja a jó kedve, még jobbat teremt majd. Vegye észre a legapróbb jóságokat, szépségeket is, és ne csak mindig a rosszat, a lehangolót lássa. Vagy mielőtt kritikát, ítéletet mond magáról, vagy a környezetéről, illetve bárkiről, bármiről, gondolja végig, igazak-e, helyén valóak-e a szavai. Nem baj, ha az életkorához ön szerint nem való, akkor is elmehet a barátnőivel néha bulizni, táncolni és szórakozni, vagy ha párja szeret táncolni, akkor természetesen vele. Felszabadító lesz, meglátja, még akkor is, ha azt sem érti, hogyan kerül oda. A lényeg, hogy engedje el magát, és legyen felszabadult. Közhely ugyan, de ettől még igaz, minden adott körülmény ellenére maga önmaga tehet legtöbbet azért, hogy hogyan éli az életét, kerekedjen hát felül a rossz pillanatokon, és üsse ki a depressziót.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Idősek és fiatalok problémája egyszerre, de csak a nőkéna, vajon mi lehet ez? Hát persze, hogy a narancsbőr harc. A férfiak a narancsbőrből csupán annyit érzékelnek, hogy krémekkel, diétával, tornagyakorlatokkal kínozzuk magunkat azért, hogy vonzóak maradjunk. A gyógymódok némelyike bizony otthon is hatásos. Oka lehet kötőszöveti gyengeség, elhízás, mozgáshiány, öröklött alkati tényezők. Gyógyszere lehet viszont a masszázs, az áramimpulzusos vagy hormonkezelés, kozmetikai készítmények, étrendi és életmódbeli változtatás. Nézzük, a hideg-meleg váltófürdő miért van jó hatással a narancsbőrre, például azért, mert feszesebbé, üdébbé teszi a bőrt és gyorsítja a zsírégetést. Alkalmazzuk minden reggel a hideg-meleg váltófürdőt. Aztán a csipkelődés is jó hatással van a narancsbőrre, naponta többször csipkedjük át a zsírpárnácskákat, felgyorsítja a vér áramlását az erekben, átmozgatja, lemasszírozza a felesleget. Aztán a lemondás enélkül bizony nem megy, igyon ezentúl koffeinmentes kávét és gyógyteákat a koffein tartalmú helyett, és mondjon le a cukorról is. Olajozás, a cellulitis elleni aromaterápiás olajos bedörzsölőhöz keverjünk össze egy-egy kávéskanálnyi rozmaring és édeskömény illóolajat, egy evőkanálnyi mandulaolajjal. Naponta masszírozzuk át vele az érintett testrészeket. Aztán a nassolás, két étkezés között édességek és chipsek helyett friss gyümölcsöket majszoljon inkább. Méregtelenítés, reggelente ébredés után igyon meg egy pohár meleg vizet egy citrom frissen facsart levével, de tarthat lébőjt kúrát, méregteleníthet gyógyteával is. A dörzsölés minden fürdésnél nyüstölje kicsit combjait, szivacsal vagy dörzskesztyűvel, és végül a kenegetés, ne sajnálja bőrétől a kozmetikumokat, használjon cellulitis elleni készítményeket, kínálat az van bőven. És ha már szépek vagyunk, akkor van rá 5 jó okunk, hogy most táncra perdüljünk. A bulik időszakában mindenkinek ajánlom a táncot, 5 okból is. Az első az az, hogy a tánc csökkenti a stresszt, fokozza az életerőt, erősíti az izmokat és fejleszti a koordinációs készséget. Aztán könnyedén égethetjük vele a kalóriákat, egy órányi intenzív diszkótánc 350 kalóriától szabadít meg. Menjünk tehát a retro klubokba. Aztán karban tartja a szív- és érrendszert, csökkenti a vérnyomást és hatékonyan lép fel a koszorú megbetegedésekkel szemben. A negyedik, tánclépések erősítik a csípőt és formálják a lábakat. És az ötödik, pompás kikapcsolódás és időtöltés, közben új barátokat is szerezhetünk. Érdemes tehát körülnéznünk, milyen táncórákra járhatunk a környék táncstúdióiban, szabadidőközpontjaiban vagy a fitness termeiben. Nos, itt az ideje, hogy egészségesen szórakozzon, táncoljon át egy egész éjszakát.
2: Hobbi Rádió. The worst thing.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: A legújabb kutatások szerint a fokhagyma csípős ízét és pikáns aromáját adó anyaga felelős annak kedvező élettani hatásaiért is. A szakértők állítják, hogy az allicin nevű növény összetevő bomlásakor keletkező sava felelős a fokhagyma jótékony hatásaiért. A tudósok régóta gyanítják, hogy a növény jellegzetes ízét adó allicin egy rendkívül erős antioxidáns. Arra azonban csak most derült fény, hogy pontosan hogyan is fejti ki áldásos hatását az allicin. A fokhagyma nem tartalmaz jelentős mennyiséget egyik olyan növényi összetevőből sem, ami megmagyarázhatná erős antioxidáns tulajdonságait. A zöld tea és a szőlő esetében a magas flavonoid tartalom felelős az erőteljes antioxidáns jellegért. A fokhagyma esetében azonban eddig nem találtak ilyen összetevőket, nyilatkozta dr. Derek Pett, a Queen's Egyetem kémikus professzora. Ezért került a figyelem középpontjába az allicin, amelynek hatásmechanizmusa eddig ismeretlen volt. Vizsgálataik során dr. Pratt és kollégái rájöttek, hogy az allicin lebomlásakor keletkező szulfonsav lép reakcióba a káros szabadgyökökkel, és ez a felelős a fokhagyma erős antioxidáns jellegéért. Az allicinnek tehát le kell bomlania, hogy potens antioxidáns váljon belőle. A szulfonsav az egyik legerősebb antioxidáns, ami szinte azonnal leköt a szabad gyököket, nyilatkozta dr. Pratt.
0: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: A mell az egyik legszexibb testrésze egy nőnek, bizonyára ön is él ezzel az érzéki fegyverrel, szívesen megmutatja, amennyire lehet. De ahogy teste más területe, úgy a mell is gondosápolásra szorul, nem lehet elég korán elkezdeni. Az évek múltával mellefeszessége is csökken, gondos ápolás és a tornáztatás eredményeképpen bőre ismét kisimulhat. A kötőszövete feszesebbé válhat, vagyis megakadályozhatja idő előtti megereszkedését. A mell nem rögzül a mellkashoz, ezért egyetlen támasza az az úgynevezett legyező, amelyet a nyaktól lefutó bőrszövet alkot. Ebbe tartozik a nyak, a mellkas vállalatti első része és a mellek. Tehát a feszesítéskor nem csak a mellekre, hanem a környékére is oda kell figyelni. A mellszövetek ernyedési folyamata minden 30 feletti nőt érint. Ápolásához hozzátartozik a mindennapi zuhanyozás, masszírozás és a heti bőrradírozás. Az elhalt hámréteg eltávolításához a kozmetikusok zabkorpát javasolnak. Mivel ez nem csak a lerakódásokat, a habfürdő, a szappan testápolók maradványait távolítja el, hanem táplálja is a bőrt, megszünteti a sokaknál gyakori viszketést. Megújulnak a fáradt szövetek, javul a bőr rugalmassága, élénkül a vérkeringés, egészséges sejtek képződnek. Zuhannyal kezdje. A reggeli melegvizes zuhany után a 10 másodperces, 20 fokos zuhany tökéletesen edzésben tartja a mell szövetet. A váltakozó elernyedés és megfeszülés rugalmassá teszi az ereket és a szöveteket. Ezután folytassa a hidegvizes mellzuhanyozással. Körözön a mellei körül a zuhanyrózsával fél-fél percig. Az érzékeny mellbimbót pedig hagyja ki a masszírozásból. A legjobb hatás érdekében naponta kétszer, reggel és este, kenjen feszesítő testápolót a dekoltázsára, a szegcsontjára és mindkét mell irányába, majd a válla felé átlósan a mellekre. Támassza meg alul az egyik kezével a mellét, a másikkal pedig cikcak mozdulatokkal masszírozza be a krémet alulról felfelé a bimbó irányába. Utána ismételje meg a mozdulatsort a kulcsontjánál kezdve, lefelé haladva. Ugyanígy masszírozza be a krémet a másik oldalon is. A mellek között és alatt, különösen ha nagyobb és összeér, elég hamar képződik keskeny izzadság csatorna. Elég, ha mindkét területet a tusolás mellett hetente kétszer átkeni lágy bőrradírral. A legjobb, ha egy arcmasszírozó kefével viszi fel a radírt és körkörös mozdulatokkal bemasszírozza. A polietilén golyócskák, a cukorrépa kivonat, valamint az alga és a kovasav gyengéden eltávolítják a száraz hámsejteket, így friss színt adnak a bőrének.
2: Hobby Rádió.

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Ha a kötőszöveg gyenge vagy terhességi csík jelenik meg bárhol a testén, az általában cinkhiányt jelez. Ilyenkor nem elegendő a külső ápolás, fontos a pótlólagos cinkbevitel. A hormonrendszerre is lehet hatni ilang-ilang aromával, ami feszesség keményé teszi a melleket, fiatalítja a bőrt. Aki dohányzik és ezért bőre élettelenebb, használjon a masszázshoz citromfűolajat, és igyon céklalevet, ez fokozza a bőr oxigénellátását és javítja a keringést. A mellett nem lehet külön tornáztatni, az alatta húzódó izmokat viszont annál inkább. Szorítsa össze a tenyerét a melle előtt, és feszítse meg 10 másodpercig. Ismételje meg 10-szer, naponta 3 alkalommal. Ha edzettebb, akkor feküdjön a hátára, a lábát kicsit húzza föl, a talpát tegye a

0: Befolyásolja, a helytelen testtartása melleit is rossz helyzetben tartja, mindig húzza ki magát. A terhesség és a szoptatás nagyon igénybe veszi a melleket, különösen, ha nem megfelelő melltartót használ. A túlsúly vagy az alultápláltság mind-mind hatással vannak a mellméretére, tömegére és ezáltal a rugalmasságára is. Törekedjen az ön számára ideális testsúly elérésére. Az öregedés következtében csökken a sejtműködés, és a mell veszít rugalmasságából, tehát ápolják felső fokon. Ezzel véget ért a mai retikül, kedves hallgatók, mára megköszönöm figyelmüket, legyen nagyon szép a napjuk, a hetük, Jakab Enikőt és a retikült hallották, visszatalásra.
1: Csak csajoknak, csak csajoknak. Retikül.
2: Hobby rádió. Hobby rádió. Ahol a jó zene.

0: Yes, on your seven.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: A nagyot mondás ellen a nagyot hallás az egyetlen védelem.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Nyomozók jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Szabálytalanul használta fel a TAO pénzek egy részét a Dunakanyar Sport Egyesület. Madár gyűrűző akció lesz a Naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Népszava információ szerint nyomozók jelentek meg kedden az országos mentőszolgálat két budapesti telephelyén, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A lapnak az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda kedden hatósági intézkedést hajtott végre. Az OMS-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött. A nyilvános adatok szerint a mentőautó beszerzésekben 2013 és 2021 között több alkalommal gyakorlatilag nem alakult ki árverseny, vagy egyetlen vállalkozás pályázott, vagy a később egymással versengő cégek közösen adtak be ajánlatot. Bűncselekmény gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz az állami számvevőszék, miután lezárta a Szentendrei Dunakanyar Sport Egyesület ellenőrzését, vette észre a Népszava. A vizsgálat megállapította, hogy a klub nem csak szabálytalanul költött el több mint 9 millió forintnyi TAO támogatást, de a hiányt egy megtévesztő tranzakcióval próbálta leplezni a Magyar Labdarúgó Szövetség előtt. Az ÁSZ ellenőrei a pénzügyi műveleten túlmenően könyvelési és nyilvántartási hiányosságokat is feltártak a Szentendrei klubnál. A jogszabályi kötelezettség ellenére sem a TAO pénzekről, sem a szakszövetségtől kapott további 20 millió forintos támogatásról nem vezettek el különített nyilvántartást. Románia felmentést kért az Európai Bizottságtól, hogy az energiaválság miatt tovább működtethesse szénerőműveit. A kormány szerint a Duna alacsony vízállása miatt le kell állítani a Csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját, amely az ország energiaigényének 10%-át fedezi. Románia ezért azt is vizsgálja, mennyi áramot tudna importálni a környező országokból. A hormuzi szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump újságírók előtt kijelentette azt is, az Egyesült Államok 100%-ban ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, de a helyzet összetett. Közben rakétatámadást ért egy jemeni kereskedelmi teherhajót a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandab tengerszorosban található Perim-sziget közelében. Madárgyűrűző akciót szervez a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja Cinkotán a Naplástónál. Augusztus 12 és 26 között az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a madarakat. Úgynevezett függönyhálók segítségével fogják be a madarakat, majd egy kis zsákban viszik a gyűrűző állomásra, és ornitológiai gyűrűvel látják el azokat. Mindeközben a lakosok érdeklődők megtekinthetik a madarakat, készíthetnek fotókat, sőt kérdéseket is tehetnek fel. Sokféle jelölés létezik, a legrégebbi a madár lábára helyezett fémgyűrű, ami személyigazolványként működik. Ha a madarat később bárhol visszafogják, akkor információt lehet róla gyűjteni, ilyen például a madárvonulás. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
8: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Köszöntök mindenkit egy újabb héten, egy újabb nagy generációban, újabb nagyon jó zenék között. Igaz, hogy visszautazunk az időben, és a mai slágerek közül egyet sem fog hallani, viszont ígérem, hogy a régi zenék legalább annyira jól fognak szólni itt nálunk ebben a 60 percben. Amivel mindenképpen várom önöket, az egy kiemelt személy, aki nem más, mint Reginald Kenneth Wright, aki 1947. március 25-én született, első zenekarát a 60-as évek elején alapította a Bluesology néven, amivel bárokban lépett fel. 1966-ban csatlakozott a bandához Long John Baldry, aki átvette a vezetést Reginaldtól. Az ifjú ekkor megelégelte a bárzenészkedést és komolyabb szerződésen törte a fejét. Miután több kiadót is felkeresett, a Liberty Records összehozott számára egy találkozót egy szövegíróval. Kettejük kapcsolata különösen alakult, kezdetben csak postán keresztül érintkeztek egymással, így született meg első szerzeményük, a Scarecrow. Ekkor vette fel Reginald az Elton John művész nevet, a Bluesology egykori tagjainak nevét felhasználva. Szóval ebben a pillanatban derült ki, hogy a következő egy óra főként Elton John zenei pályafutásáról fog szólni, de természetesen mellette más kedvencek is hallhatóak lesznek. Jó rádiózást kívánok!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban.
2: Olyat hallgass, amit igazán érdemes. Nagy generáció.

Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Folytatódik a nagy generáció informatív része, méghozzá ezen a héten Elton Johnnal foglalkozunk, aki szövegírójával együtt aláírt egy szerződést az akkor alakuló DGM Records kiadóval. Hetente 10 fontos fizetést kaptak, és kezdeti dalai kevés sikert értek el, bár a Lulu által előadott I've Been Loving To You Long dal esélyes jelölt volt az Eurovíziós Dalfesztiválra. Ekkoriban a szakma már felfigyelt Elton tehetségére, de önálló kislemezei nem fogytak nagy példányszámban. 1969-ben jelent meg az Empty Sky című lemeze, ami szintén kedvező kritikákat kapott, de a közönség elismerését egyelőre nem. 1969-ben Elton turnézni indult zongoristaként a Hollies nevű együttessel, ezen kívül feldolgozásokat készített szupermarketekben árusított akciós lemezekhez. No, hát egyelőre még nem bújt ki Elton Johnból az a bitang nagy sztár, akit mi megismerünk, de talán a következő megszólalás majd erről fog szólni.

amikor még a lányok az Omegáért sikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: És ahogy ígértem önnek ebben a megszólalásban, jön a várva várt siker Elton Johnnak, mert hogy vele foglalkozunk az eheti nagy generációban. Az igazi áttörést az Elton John című lemez hozta meg. A számok között a Your Song kislemeze tört be hivatalosan a brit slágerlistákra, és egészen a második helyre jutott. A nagy közönség ekkora ismerte fel Elton kimagasló tehetségét. Az Egyesült Államokban tartott koncertjei legendássá váltak, gyakran nevetséges öltözékeitől és különös szemüvegeitől. 1972 és 75 között 7 első helyezést elért albuma is volt, amelyeken olyan nagy slágerek szóltak, mint a Rockerman, a Daniel vagy a Candle in the Wind, illetve az öngyilkosság gondolatával játszadozó Someone Saved My Life Tonight.

Itt a nagy generációban még mindig Elton John a téma, és hiszi nem hiszi, 1977-ben John bizony bejelentette, hogy visszavonul, míg 1979-ben szövegírója Los Angelesbe költözött, így a legendás szerzőpáros feloszlott. Elton mégsem vonult vissza, hanem Gary Osborne-nal kezdett zenészkedésben. Elton John egyre inkább Rivalda fénybe került, a paparazzik és az újságírók fő célpontja lett, nyíltan felvállalt biszexualitása, súly és kopaszodási problémái miatt. A 80-as évek elején született lemezei korlátozott sikereket értek el, és csillaga csak akkor ragyogott fel régi fényében, amikor visszatért régi szövegírójához. Reneszánszukat az 1983-as To Love for Zero album jelentette, amelyről az I'm Still Standing hatalmas siker lett. 1985-ben részt vett a Wem búcsú koncert.

projektjén, majd a Live It koncerten tartott fellépésével végleg beírta magát a pop-rock történelem könyvébe. 1986 végén egyik ausztráliai koncertjén összeesett, és torokműtétet kellett végrehajtani rajta a kórházban. 88-ban, mintha csak életének egy korszakát akarná lezárni, több mint 2000 személyes tárgyát, boákat, csizmákat, szemüvegeket árusított el.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

Lassan a végére érünk a nagy generációnak, így tehát zárnom kell Elton John pályafutását is. Nézzük a modern időket. 1994-ben 5 dalt készít Tim Rice-szal az Oroszlán király filmzenéjéhez, ami az Egyesült Államokban az első helyig jutott a toplistán, és később Oscar-díjat hoz a zeneszerzőnek. 97-ben a királyi család felkérte, hogy énekeljen Diana temetésén, amit 2 milliárd néző láthatott. 1997-es The Big Picture című lemeze újabb siker volt, és ugyanebben az évben megkapta a lovagi címet is. Aztán volt egy házasság a David Furnish-el, és szerintem még Elton John tartogat még nekünk meglepetéseket így az új évezredben. Nekem viszont zárnom kell a műsort, úgyhogy Elton John-t és Erdélyi Mariant hallhatta az előző 60 percben. Remélem, hogy tetszettek önnek zenéink, és ne feledje, jövő héten újra várjuk egy újabb nagy generációval.

0: nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
3: Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm-t emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már hol nap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962.000 köbmétert, olajból 576.000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Sára, a Hobby Rádió robotműsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 12-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 31 fok van. Ma Klára hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1136. Negyedik Béla panaszolta, hogy némely nemesek, kik felségsértésben elmarasztaltattak, ingóságaikat és egyéb javaikat szerzeteseknél elrejtették. A pápa ezek után elrendelte, hogy a letétemények megszüntetését az egyház fenyítéssel segítse. 1962. Közzéteszik az Országos Pedagógiai Intézet létesítéséről szóló kormányhatározatot. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Műsorajánló.
7: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Live.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
2: www.hobbyradio.hu.
8: Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 12-én köszöntjük Klára nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név jelentése virágos, tiszta, fényes és ragyogó. A latin eredetű név álmodozó, de alkotóképességgel megáldott személyiség kialakulását támogatja. Ezen név viselői szeretik magukat kifejezni az irodalom vagy egyéb művészeti ágak nyelvén. Becézése Klári, Klárika, Klárácska és Klárica jeles viselői a névnek. Balázs Klári, énekesnő. Katona Klári, énekesnő, Tolnai Klári, színésznő, valamint önkedves Klára. Ezen a napon köszöntjük még Dina, Hilda, Hildelita, Hilár, Hilária, Hilárion, Hilárius, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Clarisz, Klárabella, Larina, Letícia, Létó, Orália, Sugár, Sugárka, valamint Tícia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 12-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1687-tel kezdünk, augusztus 12-én megvívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait. Még ezen a napon megvívták a nagy harsányi csatát, és melynek győzelme visszafordíthatatlan tényé tette Buda visszakerülését. A 18. század végével folytatjuk. 1793. augusztus 12-én meghalt Jean Becot Dubarry, 15. Lajos francia király szeretője. Ugorjunk a 19. századra. 1831. augusztus 12-én született Helena Petrovna Blavatsky, orosz írónő, fordító, teozófus, aki társalapítója volt a Teozófiai Társaságnak. Az 1875-ben New Yorkban Henry Steele Olcott és Helena Petrovna Blavatsky vezetésével alapított társaság a teozófiát, egy panteisztikus filozófiai vallási rendszer támogatta, amely az egész világot behálózó vallásos egyesülésért szállt síkra. A teozófusok céljukat humánus cselekedetekben, a legmagasabb erkölcsben és tökéletességben látják, és egy 5 pontból álló világtörvényt vallanak a magukénak. Az egység, az ismétlődő visszatérés, a fejlődés, az okság és az azonosság törvényét minden lélekben az Istennel együtt. Folytassuk 1867-tel, augusztus 12-én megszületett Edith Hamilton, amerikai írónő, pedagógus, aki a mitológia szakértőjeként ismert. 9 évet lépünk előre, 1876. augusztus 12-én született Mary Roberts Reinhardt, amerikai regény- és drámaírónő, aki Miss Pinkertonról szóló misztikus történeteiről a legismertebb. A 20. századdal folytatjuk. 1924. augusztus 12-én halt meg Bródy Sándor író, drámaíró, publicista. Ugorjunk 1941-re, augusztus 12-én Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill angol miniszterelnök aláírták az Atlanti chartát. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 12-én alakult a Magyar Újságírók Szövetsége. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 12-e, szerda. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet 15-től a 20. versig. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha a ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Emélkedés. Jézus a keresztény közösségi élet egyik legnehezebb, mégis fontos területéről tanít a mai evangéliumban. Mit tegyünk, ha valaki hibázik, vétkezik ellenünk, eltér az igaz úttól? A válasz, ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Aztán pedig a fokozatosságot megtartva kell őt figyelmeztetni. A helyes testvéri figyelmeztetés művészet és felelősségteljes szeretetből fakad. A másik személy háta mögötti pletyka, a haragtartás, a közöny, a jóindulatúnak nevezett félrenézés vagy a hibák takargatása alig ha fog eredményt hozni. Az első lépés négy szem közti, nem megszégyenítő, hanem testvéri, diszkrét. Nem a leleplezés a cél, hanem a gyógyulás elősegítése. Jézus nem az igazság kimondását hangsúlyozza minden áron, hanem azt, hogy keltsük fel a jó indulatot a fele barátban, hogy ő akarjon megváltozni. Ha ez nem sikerül, Jézus újabb lépéseket javasol, tanúk bevonását, majd a közösség elé fordulást. Ez fokozatosságot és türelmet feltételez. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy a közösség nem zárhatja ki az igazság keresését a szeretet nevében, és a szeretet sem lehet közömbös az igazság iránt. A bűn nem csak egyéni ügy, hanem az egész test szenved miatta. Jézus nem csak tanít, hanem példát is mutat. Ő maga is szelíden, de határozottan szólítja meg a bűnöst, és közben mindig nyitva hagyja a lehetőséget a megtérésre. Uram Jézus Krisztus, taníts engem szeretettel szólni akkor is, ha testvérem hibázik. Adj bölcsességet, hogy ne megszégyenítsek, hanem felemeljek, ne ítélkezzek, hanem gyógyítsak. Segíts, hogy mindig igazságban és szeretetben éljek, és legyek eszközöd a kiengesztelődés szolgálatában. Kérlek, légy jelen minden emberi kapcsolatomban, hogy hozzád hasonlóan én is irgalmas és türelmes legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. 2 év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a Karnemel 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilalmi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 szemét szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karnevalnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Sziasztok, mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön, hogy a legfalánkabb állat az észak-amerikai selyemlepke? Hernyója születési súlyának 86 ezer szeresét falja fel életének első 56 napja alatt. Egy ilyen étvágyú 3,2 kg-os csecsemő életének első hete során 273 tonna élelmet fogyasztaná el.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. A Hobby Rádió hírei szerint a nyár vége felé közeledik, és a látássérültek közösségei is készülnek a szezon zárására. Beszámoltunk róla, hogy az orosházi körzeti csoport nyáridéző találkozót tart augusztus 18-án, ahol a közösségi program mellett a szervezet vezetését érintő változásokról is szó esik. Olvasható portálunkon, hogy a Békés megyei Látássérültek Egyesülete augusztus 15-én nyárzáró közösségi napot szervez, ahol közös sütizéssel búcsúztatják a nyarat. Kiemeltük, hogy az MVGOS elnöke, Dr. Nagy Sándor két részes cikkében az érdekképviseleti tevékenység nehézségeiről ír, és két esetet mutat be, amelyek szemléltetik a szövetség munkáját. Emellett a Gyulai Látássérültek csoportja egészségügyi előadást szervez augusztus 11-én a megújult Gyulai Vigadóban. A tanévkezdésre készülve az MVGOS munkatársai idén is digitális, braille és nagyított síkírással készítik el az iskolák által megrendelt tankönyveket, hogy a látássérült tanulók egyenlő eséllyel kezdhessék meg a 2026-2027-es tanévet. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja önöket. 19 órától kezdődik a Vers esti mese kabaré a nap érdekessége című műsorunk, amelyben a nap legérdekesebb eseményeiről és történéseiről lesz szó. Később 21 órakor a Movie and Music műsorral folytatjuk, amelyben filmajánlókkal és zenei tartalmakkal várjuk hallgatóinkat. Végül 22 órától a Cocktail magazin műsorban érdekes témákról és érdekes emberekről lesz szó, 2 órán keresztül. Reméljük, hogy ezek a műsorok is érdeklődésre tartanak számot önök részéről. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Jelenleg hazánk területén 31 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap derült ég várható, a maximum hőmérséklet eléri a 31 fokot, míg a minimum hőmérséklet 20 fok lesz. Az északi szél sebessége legfeljebb 13 km per óra lesz, de a szél legnagyobb lökése akár 28 km per óra is lehet. A páratartalom 14 és 44% között lesz, a UV-index 6 lesz. A napsütésre számíthatunk, a napsütés összidőtartama 13,8 óra lesz. Nem várható csapadék, sem eső, sem hó. A napkelte 5 óra 37 perckor, míg a napnyugta 20 órakor lesz. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók király!
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is, augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem 1/3-ának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

József Attila, nagyon fáj. Kívülbelül leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke, amíg hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde. Nem csak a lágy meleg öl csak, nem csak a vágy, de oda taszít a muszáj is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, míg el nem fehérül a száj is. Kettős tehers, kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret, spárra nem találhat oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk, a késhegyét bár anyádnak szegezd, te bátor. És lásd, akadt nő, ki érti e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt, zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő csereg, ha magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni, érte? És ellene. Nem szégyenlem, ha kitalálom. Hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben. De az hol áll, hogy nézze, mint dobál halás, még egyedül kelljen szenvednem. A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Páros kínt enyhíthet alázat. De én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek! Ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott, ő, ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok és mondjátok neki. Nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki. Nagyon fáj. Nők, terhetek viselők, elvetéljetek és sírjatok neki. Nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, s motyogjátok neki. Nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt ne hallgassátok el. Nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok igát, herélnek, ríjátok, nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, és tátogjatok rá, nagyon fáj. Elevenek, minden, mi kintól megremeg, égjen, hol laktok, kert, vadon táj, s ágya körül üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem. Nagyon fáj. Hallja, még él. Azt tagadta meg, amit ér. Elvont a puszta kénye véget. Kívül belől menekülő élő elől. A legutolsó.

0: Kedves gyerekek, ma Tordi Géza mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma a három nyúlról mesélek. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s felkiáltott. Mi csináltok? Mi csináltok, három nyulak? Úgy ültek itt, mint az urak. Úgy bizony, mint az urak, felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahúst teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka nem elhitte, repült is már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak rókát esznek. Ennek a felese móka szedte is lábát a róka, futott ki az erdő szélre, csak mielőbb odaérne. Hát, amint ott futott, szaladt, szemben vele farkas haladt. Szaladj te is, komám, farkas! Jaj, mit láttam, ide hallgas! Az erdő közepén jártam, most is borsózik a hátam. Sosem láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyek. Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak farkas tesznek. No, hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett, s a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve, a medve így szólongatta. Hova szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérjed, szaladj, ha kedves az élted, erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam. Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elő róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe, nézés őket nevetve, együtt szalad róka, medve. Na, hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba esél, szaladj inkább te is erre, kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket, három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ilyettében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne falják föl a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva, békességben. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Zelk Zoltán meséjét Tordi Géza mondta el. A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: üdvözölni nagy fehér utas az aranysárkány repülőtér. Állni rendelkezésére.
1: Jó napot, kedves
0: idő. Nevem Szucsong Szigácsi Lalalmi. De PR érdekből magyarosítottam.
1: Mire?
0: Dalí. Hasonló, mint a híres kínai festő Salvador Dalí.
1: Mennyibe kerül Pekingbe a jegy?
0: Egy jegy 10 000 forint, sok jegy 8 000.
1: Akkor kettő mennyibe kerül?
0: Attól függ. Kérni számlát?
1: Azt hiszem nem.
0: Akkor odaadni 9 000 forint darabonként.
1: Kicsit drágálom.
0: Na jó, csak magának 8 500, és kap mellé egy csomag pamut zoknit. De valódi Adidas.
1: Adidas?
0: De a stewardesseknek kaptam még sushi vacsit, Sony Walkman-t és Nike cipőt. Van egy jó nyereményjáték, egy szerencsés utasunk bemehet a pilóta fülkébe, ahol megvásárolhat féláron egy házi mozi rendszert.
1: Na, csábító ajánlat. Mondja, milyen a koszt ajánlatokon?
0: A másodosztályon adni való magyar koszt, sertéspörköd, brassói, csikosz gulas, ehhez kapcsolódik. Mi lenni büszkék, mióta átvenni Feri egy irányítását a repülőtér környékéről eltűnni a kobor kutyák.
1: És mit adnak az első osztályon?
0: Mi felszolgálni valódi kínai menü, kígyó, majom, macska. Ez lenni gazdaságos, mert legtöbben érintetlenül otthagyni, így meg aztán sokat sporolni. Kígyó sokáig elláll, vagy fekszik. És a maradékot el lehet adni étterem láncnak hamburgerbe.
1: Na jó, hát akkor én maradok a másodosztálynál. Mondja, pálcikát adnak?
0: Nem, mi harcolunk a terrorizmus ellen. Étkezni csak műanyag késsel és villával lehet. Pálcika lenni halálos fegyver képzett harcos kezében. Két pálcika közé kötni egy szál tésztát, kész a nincsaku. De bízhat a stewardesseinkben, akiknél egyfelől van dobócsillag, másrészt képzett ninjak.
1: Mondja, a pilótáik megfelelően képzettek?
0: Hogyne, sokkal megbízhatóbbak, mint a japánok.
1: Miért? Mi a baj a japánokkal?
0: Japán pilóta, ha késik, harakirizik, gép lezuhan. Nem is beszélve a kamikadze pilótákról.
1: Na jó, hát köszönöm szépen, akkor azt hiszem, inkább megyek a japánokhoz.
0: Nem értem mi? Hát inkább kockoztatni, drága uram, az életet?
1: Hát ki mondta, hogy én megyek? A főnököm és a felesége.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskolakezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesz nekik programjaik, de még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízis istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szavériát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit!

0: Howie G!
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Pelemeket telepítene a fővárosi háztetőkre Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tároló berendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget Fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható kiszennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám!
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: A médiában sok téves információ jelent meg az elmúlt időszakban az e-recepttel kapcsolatban. A betegek sem tudják pontosan, hogy miként működik ez a rendszer, milyen hatással lesz rájuk a mindennapokban. Hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak a gyógyszerek felírására és kiváltására, arról dr. Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészkamara elnökét, Balázs Zsanett kérdezte.
6: Már 2017. november
2: december 1-től működik az EST-nek, tehát ennek az egészségügyi elektronikus szolgáltatási térnek az e-recept funkciója, ami azt jelenti, hogy az orvosoknak lehetőségük van úgy gyógyszert rendelni a betegüknek, hogy nem a hagyományos sok évtized alatt megszokott papírvényen rendelik a gyógyszert, hanem ebben a bizonyos rendszerben elektronikus módon történik ez a rendelés. Gyógyszerészek ezt a rendszert működtetik, ugyanakkor az orvosoknak a csatlakozása, bár jogszabályilag kötelező lett volna, mégis azt látjuk, hogy fáziskéséssel történik meg, hogy néhány héttel ezelőtti adat értelmében a gyógyszerek rendelésére jogosult orvosoknak körülbelül 80%-a küldi is a recepteket az EST-be, és durván az összes gyógyszertárban megjelenő receptnek a 60%-a az, ami ezen a téren keresztül kerül részben a gyógyszertárakhoz, részben pedig kiszolgáltatásra.
6: Hogyha az én részemre az orvos felír egy gyógyszer, és én megkérem az egyik hozzátartozómat, hogy váltsa ki, van erre lehetőség?
2: A rendszer úgy van felépítve, hogy a betegeknek nem okvetlenül kell a saját gyógyszerük kiváltásánál ott lenni, hiszen jó néhányan vannak közöttük, akik éppen fekvő betegek akkor, amikor gyógyszerre van szükségük. Ugyanakkor a hozzátartozó vagy a közeli ismerős, mondjuk a szomszéd, abban az esetben válthatja ki a betegnek a gyógyszerét, hogyha papír alapú felírás igazolás nála van. Hogyha ez nála van, akkor ugyanúgy, mint ahogy régen a hagyományos papírvénnyel is kiválthatta a hozzátartozónak vagy a szomszédjának a gyógyszerét, ezt értelemszerűen ugyanúgy megteheti most is. Más kérdés, hogy alá kell írnia azt, hogy ő váltotta ki ezt a gyógyszert, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes elvárás.
6: Említette, hogy az orvosok, illetőleg a gyógyszerészek hogyan vették ezeket az akadályokat, de a betegek hogyan fogadták ezt az új rendszert?
2: A betegeknek a döntő többsége ehhez pozitívan állt hozzá. Ebben nyilván van az orvosoknak, gyógyszerészeknek, illetve az első fejlesztőinek a részéről is egyfajta jó kommunikáció. Másfelől a régi rendszernek a problémái ennek az új rendszernek a bevezetésével felszínre jöttek. Ilyen probléma például, hogy az orvosoknak az informatikai szolgáltatást nyújtó úgynevezett rendszergazdájuk, van körülbelül 100 ezek közül, nem mindig tudta a különböző támogatási szabályoknak a figyelembe vételével az orvosoknak ezt a vényíró programját napra készen tartani. Ebből az következett, hogy amikor ezt a régi, tehát már lejárt szabályok szerint írta, akkor a gyógyszertárban az ezzel kapcsolatos gyógyszerkiadási problémák ugrásszerűen megnőttek. Ennek az a következménye, hogy egy olyan döntés született, hogy egy úgynevezett egységes törzset kell tudni kialakítani, és garantálni kell a rendszerben, hogy minden vényíró orvos és minden gyógyszerkiadó gyógyszerész, illetve gyógyszertár az éppen aktuális szabályoknak megfelelően az éppen forgalomban lévő gyógyszereknek a figyelembevételével tudja napra készen tartani a informatikai rendszerét, és ezeket a problémákat, amelyek értelemszerűen a betegnek a gyógyszer kiváltásánál megjelenő problémák voltak, ezeket ki lehessen zárni. De több ehhez hasonló problémának a feltárására és megoldására került, illetve kerül sor az elmúlt időszakban.
6: Miért volt szükség ennek a rendszernek a bevezetésére?
2: Az informatika fejlődése lehetőséget teremtett arra, hogy viszonylag egyszerűen az adatbiztonsági szempontokat is figyelembe véve egy ilyen integrált informatikai adatbázisnak a kialakítására sor kerüljön. Jó a betegnek, jó az egészségügyi személyzetnek, tehát orvosnak, gyógyszerésznek, és jó az egészségpolitika szempontjából is. Az orvosnak ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy ne csak azt lássa, hogy a betegének egy másik orvos mit írt föl, milyen gyógyszert írt föl, és akkor innentől kezdve a két orvosnak a gyógyszerrendelése összehangolható, hanem azt is láthatja, hogy az általa felírt gyógyszert a betege kiváltotta-e, és hogyha igen, mikor, és ebből következtetést tud arra is levonni, hogy a betege a ő szakmai utasításait figyelembe veszi-e. Ugyanúgy a gyógyszertárnak is ez egy nagy lehetőséget jelent, hogyha a rendszer teljes kiépítettségében valamennyi gyógyszer kiadással kapcsolatos esemény egy ilyen rendszerben követhető, ki tudja szűrni, hogyha a betegének ugyanolyan hatóanyagú vagy nagyon hasonló hatású gyógyszert különböző fantázia néven írtak. Van lehetősége arra, hogy azoknak a gyógyszer használattal kapcsolatos előírásoknak a betartását kontrollálhassa, amit az orvostól vagy gyógyszeréstől a beteg kapott. Tehát azt kell mondanom, hogy szakmailag és elsődlegesen ugye a beteg gyógyításának az érdekében ez az új rendszer rendkívül sok előnyös hozadékot hozhat, vétek lett volna, ha a lehetőség megvan rá egy ilyen rendszert nem kiépíteni.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Hubi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdély Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm-t emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már hol nap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további két területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. I've been
3: traveling over. Kellemes rádiózást és jó vételt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez egy újabb Movie and Music egy óra hosszában, amelyben a mai műsorban egy kicsit eltérünk az átlagostól, hiszen egy olyan emberkéről fogunk ma beszélgetni, aki valójában nem is a filmvásznon, hanem inkább a színpadok rejtekében jár kell nagyon, de nagyon otthonosan. Ő nem más, mint Elvis Presley, akiről néhány film is készült, így például a Warner 7 Elvis filmet adott ki Magyarországon DVD-n, mint például a Burton Rock, Szerelem Las Vegasban, 1001 éj rock'n'roll, Kipörögve, bepörögve, Csőstül a bajban, Gyors iramban és a Gondolányokkal. Miért jelenik meg magyar szinkron nélkül mono hanggal 7 Elvis film Magyarországon, kérdezhetnénk magunktól, hiszen nincs évfordulója az ikonnak, születésének 70. évfordulója majd csak jövőre lesz, és szerintem hullámvölgyben van nálunk az Elvis kultusz. Nyilván filmtörténeti jelentőségű az ügy. Nézzük hát. Elvis kezdettől fogva filmsztár akart lenni. Egy új Clark Gable, vagy inkább egy új Rudolph Valentino. Szívesen képzelte magát a latin szerető szerepében, ezért növesztette híres parkóját, és ezért készítetett magáról filmesztelen fényképeket, melyeken romantikusan, komoran és kihívóan merett a lencsébe. Sőt, azt is terjeszteni kezdte magáról, hogy anyai ágon olasz ősöktől származik. Visszatekintve nem is járt messze az igazságtól, hiszen ő lett a filmvászon első tínédzser Valentinója. Piszokszőke haját pedig holló feketére festette. Na de nézzük, itt lesz például velünk a mai műsorban a My Way című száma.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
7: Egészségedre.
1: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
4: Filmzenék egy órában. Az önök kedvéért.
9: Az önök kedvéért.
10: Elvist Hollywoodban sem hagyta el a szerencse, mely már korábban a születőben lévő rock and roll világában mellé szegődött. A fiatal, szelíd, lázadó szerepköre ugyanis James Dean halála után egy évvel már betöltetlen volt. Az 50-es évek elejétől egyre több filmet készített a modern fiatalokról. Marlon Brando vetette meg a műfaj alapjait a Vadban, melyet a magyar származású László Benedek rendezett 1954-ben. A film egy motoros banda is az általuk rettegésben tartott kisváros konfliktusairól szól. 1956-ban elkészült az irányzat legjobb alkotása a Haragban a világgal, James Dean-nel a főszerepben, melyből az is kiderül, hogy a srácok zavaros viselkedése a szülők pszichológiai és erkölcsi hiányosságának az eredménye.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: OVN Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: Első filmjének bemutatója 1956. november 15-én volt. A Love Me Tender, vagyis Szeresd gyengéden, nem igazi rock and roll film volt, ráadásul a végén a hős meghalt, de persze csak annyira, hogy a végén még egy dalt el tudjon énekelni. Ám már az első filmjénél kiderült, ami aztán az összes későbbi filmjére is jellemző volt, tök mindegy milyen a film, tök mindegy milyen benne Elvis, csak ott legyen a vásznon. A filmek apró pénzbe kerültek, és még Elvis csúcsgázsiával együtt is annyira olcsón hozták ki őket, hogy egyszerűen nem tudtak bebukni vele. A stúdió producert és Elvis menedzserét, avagy az ezredest csak a pénz érdekelte, Elvis pedig filmsztár akart lenni. Nem színész, hanem filmsztár, igazi hollywoodi sztár.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyen neki a busztába!
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: A rock and roll hiába volt új világ a 30-as, 40-es évek zenés filmjeinek hagyományát követve vitték filmre. Nem csak az ósdi jazz lengel és elavult készszorongatással fűszerezett párbeszédekben bővelkedő történetet láthatunk ezerszer, de az eredetinek mondott tánclépéseket is, a zenei betéteket, a konfliktusokat és a karaktereket is. Elvis is ugyanabban a fiktív világban lebeg, ahol a korábbi zenés filmek sztárjai. A lázadás tekintetében megközelíteni sem tudta Brandót vagy Dean, mondjuk ki, csapnivaló színész volt, ami vélhetően újabb frusztrációkkal terhelte, amúgy sem patyula tiszta lelkét. A filmsztárrá válás rögös útján a legnagyobb problémája az volt, hogy a filmjeiben mosolyognia kellett, miközben azok a színészek, akik nagy hatással voltak rá, így például Brando, Bogart vagy Dean, sosem mosolyogtak. Elvisnek pojácának kellett lennie, de miért is hitte, hogy egy mosoly nélküli komoly szerepben megválthatja a világot? Első szerepe ugyanis ilyen volt, és meg is bukott vele. Nem hiszem, hogy egy-két vigyorom múlt volna a karrierje. Ráadásul példaképei nem csak egyszerűen tehetségesek voltak, hanem ős tehetségek. Elvis berobbant a zenébe, mindent vitt a tévében, és logikusnak tűnt, hogy a filmvásznat is meghódíthatja majd. Hát ez nem sikerült, pedig erre vágyott a legjobban.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
6: A kialakulóban lévő tévékultúra egyik első emblematikus sztárja is Elvis lett. Miért bukott akkor el a nagyvászon? Akkoriban a tévé legnépszerűbb műsora a képes rádiósóv volt. Egy fél ország ült esténként a készülékek elé, hogy láthassa a két dal erejéig színpadra kacsázó Elvist. Mi egyebet tehettek volna, hiszen akkoriban nem volt nagy választék. Presley menedzsere megrendelte az összes létező Pitianer leégett, kiöregedett és zöldfülű varieté számot, amely még fellelhető volt az országban. A varieté táncosok, bűvészek, zsonglőrök, jódliművészek, lokálkomikusok és lemezlovasok garmadájával kiegészítette egy showt, melynek szenzációja Elvis fellépése volt. A műsorban ő volt a sztár, jobban mondva az egyetlen épkézláb fellépő, akinek előadása társai bárgyú produkciói mellett még kiemelkedőbb, emlékezetesebb lett. Még a zenekar sem egy tehetséges csapat volt, ami egy ilyen orgánumú és kaliberű művésznek járt volna, hanem egy olcsó hatfős bárzenekar. A délutáni Presley Show közönségének átlagos korhatára 13 év, és ennek 90%-a nőnemű volt. A bárgyú fellépők egymást váltogatják, miközben az ingerült tini tömeg egyre dühöttebben akarja Elvist. A közönség extázisban, a fellépők produkciójukat félbehagyva menekülnek le a színpadra, gyengébb idegzetűek pedig sírva fakadnak. Egymás után jönnek a szórakoztatóipar kamikázéi, miközben a közönség eszét veszti a kielégítetlenségtől. Aztán fellép a színpadra a király, a közönség extázisban őrjöng érte. Hát, megérdemelte.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: Elvis szerepei süllyedésének egyes állomásaiként is értelmezhetőek. Minél mélyebbre jutott a drog és a spirituális örömök világában, annál kevesebb energiát ölt szerepeiben,

annál kevésbé érdekelte, hogy miben játszik és kit játszik. A kezdeti Brandós Álmok filmes pályájának végére egy hét alatt összedobott B-kategóriás mozikba redukálódott. Gyakran emelte át a hóbortjait a filmekbe, így például Elvis az autóversenyző, Elvis a sztárénekes, Elvis az autóversenyző sztárénekes, Elvis a karatézó. Amikor Elvist besorozták, megjelent a vászton Elvis a katona. Pályája végére ott tündökölt a maga valóságában, Elvis a vaskezű menedzser ügyefogyott bábúja. Hát kedves hallgatóim, ennyi fért a mai egy óra hosszás műsorba, habár egy ekkora emberről, mint Elvis Presley, talán egy egész napos műsor is kevés lenne, hogy mindent el tudjunk mondani, na de akinek felkeltettem az érdeklődését, egy jó pár filmet meg tud nézni, amelyben a főszereplő maga Elvis Presley, avagy a rock and roll királya, és az egyik legjobb énekes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
4: Mindenkinek kellemes szép délelőttöt kívánok, én Tóth Mihály Nikolát vagyok, ez pedig már a mai Vekker. Ebben az órában a kizárólag alkoholmentes koktélhoz a hozzávalók a következők. Az első randevún ellopta a nő autóját, ez egy érdekes cikknek ígérkezik, nem sokára erről fogok beszámolni, de szó lesz még McComber Debbie a Rokoni Alapon című könyvéről, mert hogy könyvajánlóval is érkezek nem sokára, illetve 60 centinél vékonyabb a combja, lehet, hogy gyenge a szíve, egy szívinfarktussal kapcsolatos kockázati elemzős cikket hoztam önöknek ma így életmód kapcsán, illetve ebben az órában szó lesz még arról, hogy romlik az agyműködés egy formás kebel miatt. Persze, ez csak is a férfiakra igaz, nos ez vár önökre ebben a 60 percben, de remélem, hogy a következő egy órában is engem, illetve minket választanak, mert hogy a mai témánk nem más, mint az állati eredetű harapásuk és ellátásuk, szó lesz itt kutyáról, macskáról, kígyóról és sok egyéb állatról, valamint egy orvos segítségét kértem, hogy mi is a teendő, hogyha megharapott minket az állat, vagy mi is a teendő, mire elérünk magához, az orvoshoz. Tehát ez vár önökre a következő 60 percben, remélem, hogy együtt fogjuk kevergetni, kavargatni, na megfogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Kiváló jó zenéket is hoztam önöknek, már is ebből forog egy, utána pedig, ahogy ígértem, egy érdekességgel fogok visszatérni, miszerint az első randevún ellopta a nő autóját.
3: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
0: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló. Ahol

0: kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
1: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

0: Ahogy ígértem itt a koktélben, már is visszatértem azzal, hogy az első randevún ellopta a nő autóját. Ez egy érdekesség, valamint egy különlegesség, hogy egy férfi hogy is képes erre. Egy biztos, hogy a történet így alakult. Vacsorázni hívta a vadonatúj nőismerősét egy férfi, de nem várt módon végződött az este. Az étkezés befejeztével a hódító mondva csinált ürüggyel elkérte a nő kocsijának kulcsait, majd elhajtott az autóval. Jó dolog, ha még az első randevún kiderül, hogy nem olyan a leendő partner, amilyennek elképzeltük, mert rengeteg kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, de nem jó, ha már eleve súlyos incidens formájában derül fény az igazságra. Egy 27 éves detroiti nő sokat tudna mesélni erről. A névtelenségbe burkolózó fiatal hölgyet egy hétpróbás, bár szerencsére elég ostoba szélhámossal hozta össze a sors egy kaszinóban. A 23 éves férfit ő Chrisként ismerte, valódi neve azonban Terence, és egy héttel első találkozásuk után ültek össze egy étteremben randevúzni. A vacsora egészen addig kellemesen is zajlott, amíg McCoy el nem kérte a nő kocsijának kulcsait, hogy kivegye a kesztyűtartóból a pénztárcáját, akkor viszont váratlan fordulatot vett az este. A férfi járműbe pattanva szó nélkül elszágbodott. Mintha a kocsi ellopása nem lett volna elég, a nő hátizsákja is oda lett az autóval együtt, benne egy laptoppal, egy fényképezőgéppel, egy iPoddal és $300, ráadásul még a számlát is az áldozatnak kellett rendeznie. A szerencséje az volt, hogy a telefonját magánál tartotta, bűnöző partnere ugyanis korábban többször is írt neki, sőt fotót is küldött magáról, így a rendőrök meglehetősen gyorsan kézre tudták keríteni. A szerelem persze vak, na de ennyire? Kérdezem én. Persze nem lehet ezt előre látni, egy biztos, hogy vannak sajnos ilyen férfiak is, persze nőkben is van, azt gondolom, úgyhogy válogassuk meg, hogy kivel randevúzunk. Azonban a jobbnál jobb zenék már is érkeznek itt a koktél első órájában, utána könyvajánlóval folytatjuk, melyben ma Mekomber Debi a Rokoni Alapon című könyvét ismertetem önökkel.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Rádió. Ahol a jó zene tovább él. My friend left us.

0: Itt a koktélban már is elérkeztünk a könyvajánlóhoz, melyben ma Mekomber Debi a Rokoni Alapon című könyvét ismertetem önökkel. Paul Manning hitetlenkedve nézi hirtelen elhuny hitvesét, akiben Lee az elveszett nővért siratja. De túl sok tennivaló vár rájuk ahhoz, hogy csak gyászoljanak. A megőzvegyült férfinak egy csecsemő kislányról és a 4 éves ikrekről is gondoskodnia kell. Bár Lee minden este megérkezik, hogy ellássa, vigasztalja a gyászoló családot, a férfi az összeomlás télére jut. Elfogadja hát sógornőjének javaslatát, aki munkahelyéről kilépve a félárvák főállású pótanyja lesz. Paul egyre jobban vonzódik a lányhoz, mivel Lee sem tud ellenállni a férfinak, mindnyájuk számára házasság tűnik a legjobb megoldásnak. Oldódik a gyász, erősödik a szerelmük, vajon ennek fénykörében az egész család boldogságra lel? Erre a kérdésre lehet megtalálni a választ, hogyha önök is elolvassák Mekomber Debi a Rokoni Alapon című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban, néhány kiváló zene után itt a koktélban arról lesz szó, hogyha valakinek 60 cm-nél vékonyabb a combja, akkor vajon gyengébb-e a szíve?
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.

0: Itt a koktél első órájában egy tanulmányt hoztam önöknek, melynek címe így szól: 60 centinél vékonyabb a combja, lehet, hogy gyenge a szíve. Pánikra semmi ok, már is mondom ezt a tanulmányt. Egy pénteken közzétett tanulmány szerint a 60 cm-nél kisebb kerületű combbal rendelkező nőkre és férfiakra a korai halálozás és szívbetegség jelentősen megnövekedett kockázata leselkedik. A meglepő eredmény újabb előjellel vértezi fel az orvosokat a kardiológiai kockázati tényezőket illetően, írják az egyik szakfolyóiratban. Két kutató, a Koppenhágai Egyetem kórház kutatói 1436 férfi és 1380 nő adatait vizsgálták, akik testméreteit Dániában rögzítették az 1980-as évek végén. Az ezt követő 12 évben több mint 400 résztvevő hunyt el, és további 540-en szenvedtek szív- és érrendszeri betegségekben. A férfiak létszámukat tekintve 2-1 arányban felülmúlták a nőket. A szívbetegségek nélkül túlélő résztvevők jelentősen vastagabb combbal rendelkeztek, miután a többi kockázati tényezőt, az elhízást, a dohányzást, a magas koleszterint is figyelembe vették. A comb kerületét tekintve egyértelműen megmutatkozik egy bizonyos küszöbb hatás. A 60 centinél kisebb comb kerületű személyek esetében jelentősen megnőtt a korai halálozás kockázata, foglalta össze a tanulmányt az egyik kutató. A rossz hír a sonka méretű combban rendelkezőknek, hogy a vastagabb comb semmilyen előnnyel sem jár. A küszöbérték felett nem mutattak ki további előnyt. Egyikük esetében sem, írták a szerzők. A legvékonyabb combúak esetében háromszor akkora volt a halálozás valószínűsége, mint a 60 cm átmérőjű combban rendelkezőknél, és esetükben közel kétszer nagyobb volt a szívbetegségek kockázata is. A dán kutatócsoport szerint a kis comb az alacsony szívizom tömeg jelzője lehet, ennek bizonyításához azonban további vizsgálatok szükségesek. A korábbi kutatások azt mutatták, hogy egyértelmű összefüggés áll fenn a szívbetegség és az elhízás, illetve az alultápláltság között. Ez azonban az első alkalom, hogy a kutatók a combméret a szív egészségére gyakorolt hatását vizsgálták. A szerzők úgy vélik, ezt az eredményt is hozzá lehet adni a jelenleg alkalmazott többi mértékegységhez, például a testtömeg indexhez, vagy a derék és a csípő bőséghez, amelyekkel a kardiológiai kockázatot értékelik. Egy független szakértő azonban szkeptikusan vélekedik az eredmény diagnosztikai eszközként való alkalmazásáról. Nem valószínű, hogy a comb kerületek klinikai értelemben hasznosnak fog bizonyulni, írta Jan Scott, az ausztrál kórház orvosa, aki szintén ugyanebben a szakfolyóiratban kommentálta az előbb említett tanulmányt. Döntsék el önök, hogy vajon miben hisznek, illetve önök szerint mi a csinos, azonban ez az új dán kutatás azt mutatta ki, hogy a 60 centinél vékonyabb comb esetében sokkal gyengébb a szívünk. Csak hogy jó hírt is hozzak önöknek, nem sokára a kiváló zenék után itt a koktélban arról lesz szó, hogy romlik az agyműködés egy formás kebel miatt. No, a férfiakra kell gondolni.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: De voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Újra itt vagyok a koktél első órájában, és arra keressük a választ, hogy vajon romlik az agyműködés egy formás kedvel miatt. Nem tudnak gondolkodni a szép nőktől a férfiak, ez a lényeg ennek a cikknek. Holland pszichológusoknak sikerült bebizonyítani, hogy a férfiak agyműködése romlik a vonzó nők társaságában. 40 heteroszexuális fiatal férfival végeztettek az emlékezőképességet vizsgáló feladatokat az egyik egyetem pszichológusai. A diákoknak egy képernyőn felbukkanó számukra kellett figyelniük, és ha egy szám kétszer is megjelent egymás után, azt jelezniük kellett. A tesztet a kísérlet minden résztvevője kétszer végezte el, a két alkalom között pedig néhány percet egy vonzó nő társaságában töltött. A férfiak teljesítménye a második alkalommal sokkal rosszabb volt, mint először. A holland pszichológusok szerint azért romlott nagymértékben a férfiak teljesítménye, mert túlzottan sok erőforrásukat kötött le, hogy jó benyomást tegyenek az ellentétes nem képviselőire. Megállapítottuk, hogy a férfiak kognitív funkciói ideglenesen csökkennek, miután kapcsolatba léptek egy csinos nővel. Ennek az lehet az oka, hogy túlzottan is a reprodukcióra fókuszálnak, írják a kutatók a vizsgálat eredményeit közlő egyik pszichológiai szaklapban. A pszichológusok szerint a vonzó nők jelenléte az iskolákban vagy a munkahelyen is rossz hatással lehet a férfiak teljesítményére. A nem túl meglepő végeredménnyel zárult kísérletet a pszichológusok 40 diák lányjal is megismételtették, akik jóképű férfiakkal beszéltek. A kísérletben résztvevő nőknek a teljesítménye nem volt rosszabb a második alkalommal, mint először. Tehát ez a kutatás bebizonyította, hogy a férfiak nem tudnak gondolkodni, vagy legalábbis lassabban tudnak gondolkodni a szép nők láttán, ezért, kedves hölgyeim, ezt ne használjuk ki.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány.
8: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Ma éjjel táncol a nő, mert ez a táncol szép, a hő, mert ez a táncra fel.
10: Egy műsor.
11: I could have spread my wings and done a thousand things.
10: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elkalandozzanak, elszaladjanak máshová, mert hogy a következő órában szó lesz arról, hogy az állati eredetű harapásokat hogyan is kell ellátni, hogyan is kell kezelni, illetve mi a teendő, míg eljutunk az orvoshoz. Ezt a témát fogjuk körbejárni a következő órában, remélem, hogy akkor is számíthatok az önök figyelmére, no meg együtt fogjuk szürcsölni, kavargatni, no meg iszogatni a kizárólag alkoholmentes koktélt.

0: érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
5: Macaroni e spaghetti, pizza bolognese, fettuccini.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Napelemeket telepítene a fővárosi háztetőkre Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tárolóberendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt, emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget Fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható ki szennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok. Remélem, hogy ebben a 60 percben is jól fogják magukat érezni, mert ugye a mai témát nem más, mint az állati eredetű harapások és ellátások. Szó lesz itt kutya és macska harapásról, a veszettségről, no meg arról, hogy harapás esetén azonnal forduljunk orvoshoz, de ameddig eljutunk az orvoshoz, vajon mit kell tennünk? Erről lesz szó ebben a 60 percben, nagyon-nagyon remélem, hogy most is velem tartanak.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.

0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: Ahogy ígértem, el is kezdjük a mai témánkat, ami nem más, mint az állati eredetű harapásuk és ellátásuk. Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a lakásunkban, kertünkben tartunk valamilyen házi állatot, azonban sokan nem vagyunk tisztában azzal, mi a tendő, ha minket vagy valamelyik családtagunkat harapás ér. Mikor kell feltétlenül orvoshoz fordulni ebben az esetben? Milyen bejelentési kötelezettségei vannak a gazdának és az érintetteknek? Nos, ezekre keressük a választ. A leggyakoribb a kutya, illetve a macska harapás. A harapásos balesetek többsége a kutyák miatt következik be, a területvédő magatartásuk miatt. A macskák nem védik a fenség területüket, főleg akkor harapnak, amikor az ember valamiért fogva tartja őket, vagy közbeavatkozik a macskák verekedése közben. Egyéb házi állatok, így a lovak, a tehenek, a disznók ritkábban harapnak, de méretük és erejük oly mértékű, hogy súlyos sérülés lehet a következmény. A vadállatoktól szerzett harapások napjainkban már igen ritkán fordulnak elő. Néhány jó zene után pedig a témánkat azzal folytatjuk, hogy a veszettség halálos veszélyt jelenthet.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ahogy mondtam, a veszettség halálos veszélyt jelenthet. A kutya harapás jellegzetes, rongyolt, szakadt kinézetű, míg a macska harapás mély, szúrt sebben jár, mely gyakran befertőződik. A fertőzött harapás fájdalmas, duzzadt és vörös. A kutya és a macska harapás súlyossága attól függ, hogy mennyire mélyesebb, van-e esély az elfertőződésre, és hogy a kutya veszett volt-e. A veszettség vírus által okozott halálos kimenetelű betegség, amely valamely fertőzött állat harapásával terjed az emberre. A veszettségről részletesebben még olvashatnak akár az interneten. A veszettséget a betegség vírusával fertőzött állatoktól, leggyakrabban denevérektől, rókáktól lehet elkapni. Természetesen ez a tény nem csak a kutyáknak, macskáknak tudható be, hanem ide tartozik a ló, valamint az aranyhörcsögök, tengeri malacok, valamint még számos egyéb keftelésből tartott állat harapása, valamint ezek által egyéb módon okozott karmolás sérülés is. Hogyha bármiféle fertőződést látnának, vagy nagyon-nagyon mélyesebb, azonnal forduljanak orvoshoz.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Tovább folytatjuk a mai témánkat itt a koktélban, és harapás esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ha valaki bármilyen ismeretlen állattól harapást szenved, azonnal forduljon orvoshoz, akkor is, ha ez ünnepnap vagy munkaszüneti nap történik, a harapásos sérüléseket soha ne halogassuk, ilyenkor a kórház baleseti ambulanciáján kaphatunk segítséget, mondta dr. Szabó Sándor állatorvos. Itt a sebellátást követően az ügyeletes orvos dönti el, hogy az esetben bevonja az állami népegészségügyi és tiszti orvosi szolgálatot, valamint az állategészségügyi szolgálatot. Ilyenkor a beteg figyelmét felhívja az orvos, hogy minél hamarabb hétvége esetén az első munkanapon keresse meg az ANTS illetékes területi intézetét, ahol az esetről jegyzőkönyvet vesznek fel. Itt nagyon fontos tudni a sérülést okozó állat tulajdonosának a nevét, címét, az állat adatait, valamint ide mindig a kórházi látleletet is vigyük magunkkal. Az ANTS a jegyzőkönyv felvételét követően küld egy felszólítást az állat tulajdonosnak, hogy a területileg illetékes hatósági állatorvost keresse fel a harapást követő 5, valamint 14. napon hatósági megfigyelés céljából, vagy ha ez nem oldható meg, vegye fel vele a kapcsolatot, hogy egy egyeztetett időpontban a megfigyelést lebonyolítsák. Így tehát célszerű, ha az állattartó a harapást sérülést követő 48 órán belül felveszi a hatósági állatorvossal a kapcsolatot, és nem várja meg, míg az állatorvos telefonál. Ezt mondta nekünk dr. Szabó Sándor állatorvos, hogy mi is a teendő ilyen ügyekben. Hogyha kígyót tartanánk, nem sokára arról is szó lesz itt a koktélban, no meg arról is, hogy mit tegyünk, amíg elérünk az orvoshoz.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Folytatjuk a mai témánkat itt a koktélban, ami nem más, mint az állati eredetű harapások és ellátásuk. Hogyha ön kígyót tart, és mondjuk nincs otthon ellenszere, akkor se szívjuk ki a kígyó mérget. A kígyóvenes bekövetkezése esetén nem szabad kiszívni a kígyó mérget, és szorítókötést sem kell alkalmazni. A legfontosabb azonban, hogy ilyen esetben nyugodtak maradjunk, és azonnal induljunk el a legközelebbi kórházba. De mit is tegyünk, amíg elérünk az orvoshoz? Az alábbi tanácsokat részben dr. Hanyec Vince házi orvos segítségével állítottuk össze. A harapással keletkezett sebet mossuk le bő szappanos vízzel. Ez az első. A következő, amennyiben lehetséges, azonnal állítsuk el a vérzést, majd használjuk fertőtlenítő oldatot. Tartsuk be a sebellátás és a sebkötözés közben a megfelelő higiéniai szabályokat, ez nagyon-nagyon fontos. Aztán keressük fel az orvosunkat, ha a vérzés súlyosabb, ha a seb elfertőződött, ha a tulajdonos nem emlékszik, mikor kapott utoljára tetanusz oltást a kutya, vagy ha arra gyanakszunk, hogy az állat esetleg veszett volt. Kígyómarás esetén mozogjunk olyan lassan, amennyire csak lehetséges, hogy a kígyóméreg csak lassan jusson be a vérkeringésbe, így lassabban éri el a létfontosságú szerveket. Semmiképpen nem mozgassuk a kígyó által megmart végtagunkat. Próbáljunk meg minél pontosabban visszaemlékezni arra, hogy milyen kígyó mart meg minket, hogy le tudjuk írni a kórházi dolgozók, illetve a kígyó szakértők számára, akik így könnyebben megtalálják a megfelelő ellenszert. Tehát ezek a teendők harapás, illetve kígyómarás terén, amíg elérünk az orvoshoz. De az is nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázzanak magukra, legyenek körültekintőek, és mondjuk, ha egy ismeretlen kutyával, macskával találkozzanak, akkor ne legyen az az első, hogy azonnal megsimogatják, mert lehet, hogy ő az önök közeledését támadásnak fogja vélni. Ezek voltak azok a hasznos tanácsok, illetve információk az állati eredetű harapásuk és ellátásukkal kapcsolatban, amelyeket így önökkel meg tudok osztani. Hogyha bármiféle kérdésük lenne, akkor keressék fel házi orvosukat, de akár az internetet is segítségül lehet hívni, mert hogy ott is sok-sok hasznos információval lehetnek gazdagabbak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig van.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

Ha az órájukra pillantanak, akkor azt láthatják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél második órája is. Én Tóth Mihály Nikolát köszönöm az elmúlt közel 2 óra megtisztelő figyelmét. Velem legközelebb 1 hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, harapásmentes szép napot, hogyha lehet így fogalmazni viccesen, ha már ez volt a mai témánk. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm-t emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már holnap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962 000 köbmétert, olajból 576 000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 13-án az Ipoly nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű férfi név, a Hippolit régi magyar változata, jelentése a lovakat kifogó. Augusztus 13-án kívül az ipolyok ünnepelnek még március 10-én is. Becézése Ipolyka, Ipó, Ipóka, Poi, valamint Poika. Ezen a napon köszöntjük még Barakon, Barakony, Belinda, Benedetta, Benedikta, Benita, Eleni, Elin, Emőd, Enid, Gerda, Gertrud, Hannó, Hippia, Hippolit, Ibolya, Ince, Ippolita, Jerta, János, Kamélia, Kasszián, Kászon, Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, Via, Vitália, Vita és Áldáska nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1521-jel kezdünk, augusztus 13-án a spanyol hódító Hernando Cortés elfoglalta Mexico Cityt az azték indiánoktól. Több mint 200 évet ugrunk előre, 1792. augusztus 13-án börtönbe vetették a francia forradalmárok a teljes királyi családot. Ugorjunk a 19. század elejére, 1815. augusztus 13-án született Elizabeth Stuart Phelps, amerikai regényírónő, akinek legismertebb műve a négykötetes vallási sorozat, a Kitty Brown könyvek. 3 évet lépünk csak előre, 1818. augusztus 13-ára. Ekkor született Lucy Stone, amerikai szüfrazsé, feminista, a nők jogainak pártfogója. Az első ismert nő volt, aki házassága után megtartotta a leánykori nevét. Folytassuk 1889-el, augusztus 13-án William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 10 évet ugrunk előre, 1899. augusztus 13-án született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere. Leghíresebb filmjei a Madarak és a Pszichó. Ugorjunk a 20. század elejére, 1907. augusztus 13-án jelent meg legelőször New York utcáin a Taxi. 20 évet ugrunk előre, 1927. augusztus 13-án született Fidel Castro Ruz, kubai politikus. Folytassuk 1943-mal, augusztus 13-án Foo Fighternek nevezett azonosítatlan repülő fénygömböket láttak a szövetséges légierő pilótái a II. Világháborúban. A fényjelenségeket a németek új fegyverének tartották, mellyel a szövetségesek pilótáit zavarták. 1961-re ugrunk, augusztus 13-án ketté választották Berlint egy szöges drót kerítéssel, majd 2 nappal később megkezdődött a berlini fal építése. És végül, de nem utolsó sorban, 1965. augusztus 13-án kiadták a Beatles Help című kislemezét. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Péter apostol első levele második részéből.
1: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
2: Hobby Rádió. No matter.

0: 2026. augusztus 13. csütörtök. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet 21. versétől a 19. fejezet első verséig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, s így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk szívéből szól: ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? A kérdés egyértelműen jó szándékú. Péter többet javasol, mint a korabeli vallási előírás, de még mindig mértéket tart, határt jelöl ki. Jézus válasza azonban teljesen átlépi az emberi logika határait, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez a válasz nem egy pontos számot jelöl, hanem a megbocsátás határtalanságát. Isten országában nem lehet számolgatni, hogy ki hányszor vétett, mert Isten nem így bánik velünk. Ő mindig kész megbocsátani, ha mi is készek vagyunk megbánni bűnünket és megváltozni. A megbocsátás Jézus szerint azt jelenti, hogy új esélyt adok a másiknak, még akkor is, ha fáj, amit tett. A példabeszéd az adósságot elengedő úrról és a kegyetlen szolgáról világos és megrendítő. Aki megtapasztalta Isten bocsánatát, az maga is legyen irgalmas. Amikor mi kemény szívűek vagyunk, eltorzítjuk Isten képét mások szemében. Ezért mondja Jézus: Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. A megbocsátás nem könnyű út. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem a sérelem alapján tekintek a másik emberre. Elengedem magamban a bosszú vágyat, és átadom az igazságtételt Istennek. Ez a szabadság útja. Nem csak annak, akinek megbocsátanak, hanem annak is, aki megbocsát. A neheztelés, a harag, a sértettség, a megtorlás bilincsként tartanak fogva minket, amíg meg nem engedjük, hogy a Krisztustól tanult megbocsátás megszabadítson minket. Uram Jézus Krisztus, Te a határtalan megbocsátásra tanítottál, és példát is mutattál a szenvedés óráiban, a kereszten, a megbocsátásra. Segíts, hogy én se tartsam számon mások hibáit, ne őrizzek sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani mindenkinek, aki vétett ellenem. Gyógyítsd meg szívemet, és adj erőt ahhoz, hogy a Te irgalmat tükre lehessek a világban. Add, hogy ne feledjem, mennyit bocsátattál meg nekem. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
2: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
3: Grünwald Stefánia.
2: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
3: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
2: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
2: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
3: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont, van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz, meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
2: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
3: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
2: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
3: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
2: Hány éve van egy Szombathelyen a Szavária karnevál?
3: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. 2 év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
2: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
3: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
2: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
3: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
2: Mi az útvonala a menetnek?
3: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
2: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
3: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
2: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
3: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilalmi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
2: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
3: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
2: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
3: Római katonáink lesznek.
2: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkülük.
3: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
2: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
3: Szeretettel várunk mindenkit!
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vizek élő világára fenyegető hatással lehet nem csupán az oxigén hiány, de az oxigén telítettség is? Ez a túlzott algásodás a vízvirágzás következménye lehet. A sok alga több oxigén termel, mint ami a vízhőmérsékletnek megfelel. Az oxigén túltelítettség pedig a halakra veszélyes, buborékbetegséget és pusztulást okozhat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy ördöglány csirkét fogunk elkészíteni, római korú ételeket készítünk, hozzávalók egy csirke, olaj, rozmarin, só, bors és konyak. A csirkét megtisztítjuk, megperzseljük, kibelezzük, a belsőségeit félretesszük, ezeket nem használjuk fel. Ezek után az állatot mellével lefelé az asztalra helyezzük, és egy súlyos éles késsel a háta középvonalánál átmetszük egészen a mellcsontig. Kétfelé is vághatnánk, de az ördöglány eredeti receptje szerint egy darabban kell ezt elkészíteni, ezt az ételt. Ha tehát követjük a parancsot, a csirkét megfordítjuk, majd mindegy leborított, nyitott könyvvel a mellcsontjával lefelé az asztalra tesszük, erőteljesen lenyomkodjuk. Én húsklofolót is szoktam segítségül hívni, ilyenkor a mellcsontjára ütünk, hogy kicsit jobban szétlapuljon, szétterüljön. Ezután hadd pihenjen egy jó egy fél órát olajban és rozmarinban a hűtőszekrényben. Megsózva és megborsozva ezután rostra vagy egy serpenyőben rátesszük egy-két forró vasalót, hogy a csirke még laposabb legyen, ezt elkezdjük sütni, meg persze egyidejűleg felülről is süljön. Vasalókat, mihelyt nem tűzforróak, váltjuk. Ezeket az alkalmakat lehet felhasználni arra, hogy a hús megint beolajozzuk, mindig olajat tegyünk rá, nehogy megégjen. Körülbelül 20-25 perc alatt az ördögcsirke levezeti ki minden bűnét, és már készen is van, tálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból. Állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgás képtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden 3. magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem 1/3-ának legfeljebb 500 000 forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40% a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.

0: Kamu reklám.
1: A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja.
2: A kutyán belül ugyanis olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Engedje meg, hogy megkérdezem, mi volt az édesapja?
3: Tüdőbeteg.
2: Úgy értem, mivel foglalkozott?
3: Köhögött.
2: De hát abban nem lehet megélni.
3: Meg is halt, szegény.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szivárvány.
6: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.